esti rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

valahol alszik már egy apró hív.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit FM 101.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei.

0: Nek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Móna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázistól induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsolójárművel fűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Kellemes kedreget, június 23-án 6 óra múlt 4 perccel, mintha sosem akart volna véget érni a tegnap, de végül megtörtént, és itt a folytatás. Köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópuk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kellemes kedreggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel, június 23-án kezdjük meg a reggelünket. A kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és sok mindent nem lehet elmondani ma sem, mert hogy folytatódik a kánikula. Ma már valamivel alacsonyabb lesz majd a maximum hőmérséklet, 32 fokot jeleznek nekünk előre, de hát tudjuk, hogy a 34 meg a 32 között olyan hatalmas különbség nincsen, meleg mindkettő, úgyhogy igen, továbbra is vigyázni kell magunkra, meg egymásra, úgyhogy tegyen így kalkulálja, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Az orvos meteorológia szerint továbbra sem jön front, ugyanúgy a hőség határozza meg a helyzetet. Elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás és rosszul lét jelentkezhet. Emellett nő az infarktusok és a sztrókok esélye. Úgyhogy tényleg nem egyszerű a helyzet. Figyeljen oda magára, meg másokra is, így készüljön. Tehát divattippünk, lengeruha, napszemüveggel, és akkor lássuk a világot. Hát ez a meleg nem csak minket, embereket terhel meg, de az állatokat is, úgyhogy vigyázni kell kis kedvenceinkre. Ez ügyben pedig Fiat Szilviát, a Szexári Kutyamenhely vezetőjét kérdeztük, hogy mégis mit lehet és mit kell tenni ilyenkor.
1: Figyelem emberek, figyelem áradbalátok, hihetetlen meleg időszak következik, gyakorlatilag a héten folyamatosan 30 fok felett lesz a hőmérséklet, akár a 37-38 fokot is elérheti, ami azt jelenti, hogy nem csak az emberek viselik ezt nehezen, hanem az állatok is, és ilyenkor vannak kritikusan fontos dolgok, mint például a víz kérdése. Vizet tegyünk ki a vadon élő állatoknak is, akár a kertünkben élő állatoknak is, tehát tegyünk ki vizet a süniknek, a madaraknak, a méheknek, hogy az állatainknak hogy adjunk vizet. Például a lakásban is, akár több helyre is rakhatunk ki vizet. Szabadon, az udvaron lévő kutyáknak, macskákra, meg különösen igaz az, hogy kertnek a különböző területeire, az udvarnak a különböző területeire rakunk ki nagyobb edényekbe vizet. Vizet minden nap cseréljük, egy nap egyszer legalább, de ha lehet, akkor még többször is. Ami nagyon fontos szintén, hogy zárt autóban soha semmilyen állatot ne hagyjunk, se cicát, se kutyát. 70-80 fokra is felmelegedhet az autó, és ez hihetetlenül veszélyes. A hőguta a kutyáknál nagyon nagy problémát tud okozni. A kutyáknak a hőmérséklete 38,5 fok körül van, és hogyha a hőmérsékletük már 41-42 fokot eléri, akkor az gyakorlatilag olyan súlyos károsodásokat okoz, hogy nagyon gyakran sajnos a kutyák el is mennek ebben. A sétáltatás az bármilyen furcsán is hangzik, este is még nagyon meleg van. Ha valaki szeretne igazából a kutyájával sétálni, akkor ebben az időszakban érdemes egészen korán kelni. Azt szoktuk javasolni, hogy aki a lakásban tartja a kutyáját, az csak annyi időre vigye ki a kutyát a nagy melegben, amennyire szükséges a dolgát elvégezni. Mivel tehetjük kellemesebbé az állatoknak az életét? Például a kertben, udvarban rakhatunk ki kutyamedencét, ládát, kádat, bármit, amit ha a kutya szeret fürdeni, akkor azt ki is fogja használni. Előfordul az, hogy a kutyák és a macskák is leégnek, úgyhogy ilyenkor fényvédő krémmel kell nekik is bekenni mondjuk a fülüket, a fejüket, mert sajnos ők is bizony érzékenyek a napra.
0: Köszönjük Fiat Szilviának, a Szexári Kutyamenhely vezetőjének. Hát igen, nyilvánvalóan az állatokra is oda kell figyelni ebben a hőségben, nem csak magunkra, úgyhogy tegyen így, és hát mi pedig úgy teszünk, hogy megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után. Ez az Antrics reggel, és boldogságos névnapot ma Zoltánnak és Szidóniának. Így is van. A Zoltán egy régi magyar személy név, az ótörök szultán szoltán szóból származik, eredetileg esszel ejtették, jelentése uralkodó, fejedelem, és hát a szultán szó is összefügg egyébként ezzel a névvel. A Szidónia pedig egy föníciai eredetű név, jelentése Szidón föníciai városból való nő. Na, ezt is megtudtuk. Boldog névnapot nekik, mennyiben való mindenkinek, akiket most nem sorolok föl. Zenélünk ajándék jelent, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrics reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát június 23-a születei, például Alan Turing, brit matematikus, a modern számítógép tudomány egyik atya, és egy remek film készült róla, Kódjátszma címmel Benedict Cumberbatch alakította Turingot. Aztán Frances McDormand, háromszoros Oscar-díjas amerikai színésznő ünnepelhet ma, igazi legenda, ahogyan Zinedine Zidane, világ és Európa bajnok, 108-szoros francia válogatott, UEFA bajnokok ligája győztes, kétszeres európai szuperkupa győztes, UEFA kupa győztes, kétszeres olasz, egyszeres spanyol bajnok labdarúgó. Hú, és akkor még hozzá lehetne sorolni, 98-ban nyert aranylabdát, és tagja a FIFA 100-nak, amely a világ valaha volt legjobb labdarúgóit tartalmazza, és edzőként is azért elég komoly sikereket ért el a Real Madriddal. Aztán Vas Gábor, színész, szinkron színész, műsorvezető, még a mai nap született, tőle találtam egy hanganyagot a Narnia krónikái valamelyik részéből, most ezt nem tudom pontosan megmondani, de hallgassuk.
1: Létezik egy mindennél hatalmasabb ősi varázslat, az irányítja egész Narniát. Az dönti el, mi jó, mi rossz. Az határozza meg sorsunkat.
0: Micsoda búgó hang, igen, róla van szó. És Duffy Grammy-díjas Velszi énekesnő dalszerző szintén ma ünnepelhet, őt is előszeretettel játsszuk itt a 101-en, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az ünneplésre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Figyelem! Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal. Rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
8: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 6.41-kor, június 23-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, nem sok minden van, de azért beszéljünk róla. 1894-ben Franciaországban megalakul, egészen pontosan a Párizsban, a Sorbonnon a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Magyarország tagságával, ezért pedig olimpiai nap is van ma. 1961-ben életbe lépett a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét. 2016-ban e napon pedig népszavazás zajlott az Egyesült Királyságban az ország Európai Uniós tagságáról, ami aztán tudjuk, hogy hova vezetett 2020-ban, ugye a Brexithez, ha minden igaz, ha jól mondom. Igen. Aztán Szent Iváné van, a Szent Iván napjának előestéje, a június 23-ról 24-re virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik, több országban ma is ünnepnapnak számít, helyenként egyébként mozgó ünnep. Aztán ma van az SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Napja, a Spemellenes Világnap és az Özvegyek Világnapja szintén, úgyhogy ennyit nagyjából e dátumról. Zenélünk, aztán pedig megkezdjük a horoszkópunkat, úgyhogy ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: ez az Antrics, reggel 10 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A ráknak ma a szívügyek kerülnek előtérbe. Egy kedves gesztus, egy figyelmes mondat, vagy egy meghitt találkozás emlékezteti arra, hogy mennyi szeretet veszi körül. Ha volt önben bizonytalanság egy kapcsolatot illetően, a mai nap eseményei megnyugtató választ adnak. Ez a nap ugyanis melegséget és lelki feltöltődést hoz. A mai nap különösen alkalmas arra, hogy az oroszlán mélyebbre ásson önmagában. Lehet, hogy egy álom vagy belső megérzés segít rávilágítani egy problémára. Ne ragaszkodjon görcsösen a kontrollhoz, engedje, hogy az események is alakítsák a folyamatot. A szűz ma valami olyasmit talál meg, amiről már majdnem lemondott. Ez lehet egy elveszett tárgy, egy keresett lehetőség, vagy akár egy régóta várt válasz. A nap azt mutatja, hogy nem minden tűnik el végleg, ami egyszer kikerül a kezünkből. A szerencse most csendesen, de határozottan ön mellé áll. A mai nap hívogatja a mérleget a változás és a kaland felé. Legyen szó utazásról, tanulásról vagy új emberekkel való találkozásról, most minden új tapasztalat gazdagítóan hat. Ne zárkózzon el az ismeretlentől, a bátorság ugyanis most megtérül. Ma egy kellemes találkozás vagy váratlan beszélgetés ad új szint a Skorpió napjának. Olyan emberrel kerül közelebb egymáshoz, akivel eddig csak felszínes kapcsolatban állt. A kölcsönös szimpátia gyorsan kialakul, és nem lesz kétsége afelől, hogy egy értékes ismerettséggel gazdagodott. A nyilas most különösen érzékeny a belső világának történéseire. Érdemes figyelmet fordítania azokra a dolgokra, amelyek nyugalmat és biztonságot hoznak az életébe. Ha ma döntést hoz pénzügyekben vagy párkapcsolati kérdésben, a döntésnek messze menő hatása lesz. Így készüljön. Tehát jó szerencsét, dalolunk, aztán pedig folytatjuk a pakkal. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 5 perc múlva lesz 7 óra június 23-án, kedden. Folytassuk a horoszkópot, ott hagytuk abba, hogy a nyilas különösen érzékeny. Igen, a bakma valakitől elismerést vagy bókot kap, de vegye észre, hogy ebben egy kicsit több is van egyszerű kedveskedésnél. A gondolatai gyakran kalandoznak majd ma, de most ezek a gondolatok inspirációt hoznak. A nap végére izgatott várakozást tölti majd el. A vízöntő ma könnyen szót ért másokkal, legyen szó munkahelyi egyeztetésről vagy baráti beszélgetésről. Az égi állások segítik abban, hogy világosan kommunikáljon és diplomatikusan oldjon meg helyzeteket. Egy rövid utazás vagy programváltozás meglepetést tartogathat. A halak ma kicsit nehezebben veszi észre a szépséget maga körül, érdemes odafigyelnie, mert hogy ott van az, csomó gyönyörű dolog veszik körül, egy dallam, egy táj, egy emlék vagy egy kedves ember jelenléte felett vétek lenne elsiklani, úgyhogy figyeljen erre, és figyeljen ma önmagára is. A hold energiája ma a kost támogatja abban, hogy érzelmi stabilitást teremtsen maga körül. Ne féljen kimondani, amit érez, még akkor sem, ha érzékeny témáról van szó. A mai nap kiválóan alkalmas családi vagy otthoni ügyek rendezésére. Ma egy apró, de látványos siker emeli meg a bika hangulatát. Egy korábban elindított ügy végre kedvező irányba fordul, és úgy érzi, megérte kivárni a megfelelő pillanatot. Különösen kellemes percek várnak ma önre, már csak ezért is. Az ikrek ma inspiráló hatással lehet másokra, a karizmája különösen erős, így érdemes kiállni a magáért vagy egy fontos ügyért. Legyen a bátor, de ne túl harsány, a csendes magabiztosság ma többet ér, mint az erőfitoktatás. Na, hát akkor így készüljön már a jó szerencsét, órák végéhez érünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk és arról tanakodunk, hogy mi az, amiről a másik nem, a másik fél azt hiszi, hogy menő és majd bevágódik nálunk, de közben éppen ellenkezőleg történik minden, és egy kicsit kellemetlen szituáció kerekedik az egészből. Úgyhogy igen, ennek indulunk majd utána, a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Megdőlt az országos melegrekord, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk. mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, Aszódon szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti

0: Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
3: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
2: www.ergonom.hu.
4: Rádió Antrit FM 101.
5: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, június 23-án 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, szia Dávid!
5: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy hát mi az, amiről a másik nem, azt hiszi, hogy menő és bevágódik, de közben éppen ellenkezőleg történik minden. Ha megáll a gumizene, akkor is mondjuk. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel!
4: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ez az Antti reggel, 7 óra múlt 11 perccel, június 23-án, kedden, úgyhogy megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról kérdezzük őket, hogy mi az, amiről a másik nem azt hiszi, hogy menő, és majd bevágódik vele, de közben éppen ellenkezőleg. Vali?
1: Ez a indokolatlanul bejelöljük ismerősnek, és azt hiszi, hogy ettől majd...
0: Ja, hogy hú, ez már az.
1: Most így hirtelen így az elmúlt időszak tapasztalataiból. Igen. Ajaj, mert azért nem tudom, én ne. Tehát, hogy most nem tudom, összefutottunk egyszer az utcán, vagy nem tudom, vagy... Nem is, tehát nem ismerjük egymást. Hát nálam ezek ilyen ízlétel, hát akit ismerek, azt ismerek.
0: Hát attól, de hát is hogy ismersz meg embereket?
1: Hát nem így.
0: Nem így, oké.
1: Okay.
0: Jó. Legyen nem. Úgy. No, kezdjük meg akkor a napi ötösöket, Gáborral kezdünk ezúttal.
1: Gábor mérnök ember, aki szereti a szabályosságot és az igényességet.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát, szerintem a nők ezt, mint az előző témába, borzasztóan túl gondolják. Jézus Isten, föltőttetnek magukon szinte majdnem bármit. Mögműteti az órát a nő, mert hogy, mit tudom én, nem tetszik neki, mert görbe vagy akármi, és az összes gyökér ugyanolyan órot műtet. Hát oda az egyénisége, ugyanolyan lesz, mint az összes többi. Gyakorlatilag az ilyen szépség királynők, vagy nem is tudom, tehát ezek az ilyen topnőknek tartják magukat, ugyanúgy néz ki, mint maximum egy vagy két centivel alacsonyabb, vagy magasabb. Ennyi. Tehát egy sablon után mennek. De oda az egyéniség, oda a szépség, a gyári szépsége. A másik az, hogy inkább fogyna le. Próbálja kompenzálni a körmivel, meg a hajával, meg a tetoválásával, meg a mit tudom én mivel, de nem lehet. Hát először nézzön ki valahogy szegény. És ahhoz tényleg csak vissza kéne fognia magát. Tehát szerintem nagyon eltorzítják magukat a nők.
1: Nőként egyet tudok érteni ezzel. Nagyon egyet tudok érteni.
0: Melyikkel?
1: Hát, amit mond Gábor, hogy mennyire eltorzítják magukat, és mindent aggatnak magukra is kívülről, és én mindig mondtam, tehát ha belül nem vagy rendben, akkor teljesen mindegy, hogy kívül mi van rajtad. Mert az előbb-utóbb úgy is átjön.
0: Aha.
1: De ez egyébként férfira is igaz, tehát férfira nőre, de aztán kívül díszítheted magadat, hogyha belül valami nem stimmel veled, az egy idő után az kiderül.
0: Az biztos, jobb esetben.
1: Igen.
0: Jobb esetben előbb derül ki.
1: Előbb. Attól függ, hogy a másik fél mennyire van trenírozva erre.
0: Vagy hogyha mind a ketten ugyanolyanok vagytok.
1: Akkor nem jönnek, akkor az úgy jó. Nem tudom.
0: Biztos van valami. Köszönjük Gábornak, Balázsral folytassuk.
1: Balázs vegánként éli az életét, és fontosak számára az állatok.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Hát figyelj, szerintem ilyen hosszú műköröm, meg feltöltött száj, meg műmell, meg ilyen mű dolgok.
1: Abszolút, na hát ennyi.
0: Na akkor igen. A két férfi tagunk a természetességet kedveli. Ezek szerint köszönjük nekik. Hárman vannak még, kivel folytatjuk. Évivel folytatjuk majd, de csak a dalok után.
4: A Rock FM-ei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 7 óra múlt 22 perccel, június 23-án kedden, ez az Antwit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy mi az, amiről a másik nem, azt hiszi, hogy menő, és majd bevágódik azzal a valamivel, de közben éppen ellenkezőleg.
1: Most egy hölgyet is hallgassunk minden. Meg.
0: Egy hölgyet hallgatunk, Évit.
1: Évi, aki a könyvek megszállottja.
0: Más nem is hallgathatnánk, mert már csak hölgye.
1: Ja.
0: Na, hallgassuk, Évi.
2: Hadd válaszoljak erre a kérdésre egy kis történettel, amikor még már ősidőkkel ezelőtt, mint minimum 20 éve, vagy 15, már nem tudom mikor volt, Moszkvában tanultam, akkor nekem nagyon meglepő volt, hogy a férfiak, azért az orosz férfiak, a maszkulinok, meg a nyelv is ilyen nagyon erőteljes, ilyen nagyon férfias, és baromi jól is hangzik a férfiak szájából, na mindegy, hagyjuk, ezzel kapcsolatban elfogult vagyok. De hát tök fura volt látni, és meglepő, hogy a hapsik viszik a nőknek a kis inci-finci kis táskájukat, és elsőre totál röhelyes volt. Aztán hát nyilván így megszokta a szemem, meg megszoktam, hogy ez itt így megy, hogy egyébként itt a nők kiharcolták maguknak, hogy a piros szőnyeget így a férfi terítse a nő elé. Hát aztán nem tudom, hogy ez az állapot meddig van fönn, lehet, hogy csak az udvarlás szakaszában, de hogy például azt gondolom, hogy a magyar férfiak, és elnézést kérek mindenkitől, ezt nem pejoratív értelemben mondom, de hogy én például egyáltalán nem gondolnám, hogy az én férjem így viszi a kis retikülömet, miközben sétálunk, mert hogy egyébként hát furának is gondolnám, meg így röhelyesnek, hogy egyet milyen ciki nem itt már a retikülömet. Közben meg egyébként, hogyha belegondolok, az előzékenység az meg ilyen nagyon, hát vonzó tulajdonság. Na hát ennek most se füle, se farka nem volt a kérdés szempontjából legalábbis, de más válaszsal nem tudok szolgálni, bocsánat.
1: Na hát ez most jót nevette úr is, ez ilyen nagyon, ó.
0: Na.
1: Nagyon, szerintem ez így a férfit így abszolút így le. Az, hogy most a kézi táskámat viszi utána. Hát ez, mert az, hogyha segít, mert nem, van bőröndöm, nehéz, ha van bőröndöm, nehéz szatyor, valami, az oké, de most amit Évi mondott, azt próbáltam elképzelni, ezt a kis retikült. Hát, elég furi. Egyébként, tehát, hogy így.
0: Elég nagyon furi.
1: De lehet, hogy tényleg csak így az ismerkedés első szakaszában jellemző ez.
0: Hát lehet. Lehet. Benne van a pakliba. Köszönjük Évinek is, ketten vannak, még folytatjuk a dalok után.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ez az Antrit reggel, 7:30 is elmúlt már egy perccel, június 23-án kedden elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy mi az, amiről a másik nem azt hiszi, hogy menő és bevágódik majd vele, de közben éppen ellenkezőleg, és akkor gyorsan folytassuk is. Kivel folytassuk?
1: Katával folytassuk. Katának van egy piros autója, amit Ferrari-nak hív, de igazából egy Matiz.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát így nőként ezeket a nagyon gyenge csajozós dumákat tudom fölhozni. Bár pont egy ilyen nagyon gyenge csajozós dumával lett a férjem, úgyhogy igazság szerint nem tudnék konkrét példát mondani, mert az összes tök gáz, amikor így a kapcsolat még nem indul el, és így vergődik az egész, de igazából, hogyha egyet talán ki kellene emelnem, akkor ez a szia, ezzel a csajom. Tehát, hogy valami ilyesmi tök gáz, hogy azt hiszem, hogy menő, de közben egyáltalán nem, mert ez ilyen alpári, tehát nem méltó ahhoz, hogy egy úriember ilyet nem csinál. Tehát, hogy azért, na.
1: Ez tök érdekes, de viszont ez tök határozott, őszinte, lényegre törő, nem kertel, szerintem tök rendben
0: túl,
1: van.
0: Túl gondolják.
1: Szerintem ez nők, tök, ez mennyire bátor már. Nem, figyelj, leszel, nem, oké.
0: Okay. Ennyi, megyünk a következő.
1: Én amitől ez az autó, ruhák, telefon, óra, tehát ettől én nagyon... ettől én teljesen. Ettől még lehet, hogy tök jó ember, rendes ember, de hogy valaki ezt így hogy ez van nekem, ettől ez engem nagyon, nagyon tud zavarni.
0: Vannak azok a fotók, vagy voltak időben, nem tudom most mennyire vannak még, az autóban az a fogom a drága autó meg a kormányát, és akkor ott csillan a csillivilli óra, és akkor milyen menő vagyok este, hogy legyenek különböző fények.
1: Én is sokkal őszintébb, na, leszel a csajom. Ez mennyire vagány már?
0: Hát, nem is értem, hogy nem jött be.
1: Ugye?
0: Na, jó, köszönjük Katának is. Végül, de nem utolsó sorban, Sasi következik.
1: Sasi élete nagy kalandjának tekinti az újságírást, több saját sorozata is volt, már könyveket is írt, pontosan 8-at, nagyjából 300 ember életrajzi interjújával.
0: Na, hallgassuk!
3: Hát az az igazság, hogy mostanában, ahogy így körülnézek a nőknél, hihetetlen ez a kitárulkozás, úgy mondjam. Tehát ez a hasik kivágva, utána már a has is kint van, mert rövid a póló, aztán itt lóg, ott lóg, stb. Én úgy gondolom, hogy a férfiak jobban szeretik azt, ha egy kicsit sejtelmesebben öltözködik egy nő. Tehát, hogy nem mindjárt mindent az első pillanatban úgy kitenni az utcán is. Mert akkor már nincs varázsa az egésznek. És hát ez most, tudom, hogy a fiataloknál trendi, meg az én fiatal koromban már a miniszoknya is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon botrányos volt, de azért ez a nagy, hát jön a nyár, mondjuk igen, jó az, hogyha egy kicsit a napsütés éri a bőrt, de ne ennyire, inkább valami kis lengével takarjuk el. Én meggyőződésem, hogy a férfiak ezt jobban szeretik. Hát, hogy a nők, vagy a férfiak mit gondolnak, hogy a nőknek tetszik, hát az az igazság, hogy az ápoltság. Tehát meg az, hogy a mind a két nemre vonatkozóan, az, hogy mindenki az alkatának és a korának megfelelően öltözködjön. Itt már az, hogy milyen a szín, hogy ő neki milyen a színe, az már egy másodlagos kérdés. A kor és az alkat nagyon-nagyon fontos. Tehát az idősebbek is inkább öltözzenek úgy, hogy azt mondja a fiatal, hogy ó, milyen jó néz ki ez az idős néni, mint az, hogy te jó Isten, ez a sakrafa már megint mit vett föl. Tehát vigyázni kell erre, inkább a kevesebb több, nekem ez a véleményem.
1: Szerintem túlértékeljük a látszatot és a külsőt. Túl sok figyelmet fordítunk neki, és abból akarunk
0: kiindulni. De ugye most
1: kiindulni.
0: Majdnem mindenki ez.
1: Igen, tehát én abszolút azt gondolom, hogy pont a lényeggel nem foglalkozunk.
0: Tehát, senki nem mondta azt, amikor mondjuk előveszi a pénzköteget a zsebéből a fickó, megszámolja a jó lóvét, elrakja, mit tudom én, nem?
1: Igen.
0: Valahogy ez kimaradt. Na nem baj, köszönjük a napjötös tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülöljen, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Bali! Hozd már a földnedves beton!
7: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
6: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
7: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
6: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
7: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
8: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
10: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
11: Ennyi volt a reklám.
12: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
11: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Budapest felé a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak a 167-es és a 163-as kilométer között, ezért lezárták a külső sávot, illetve a 61-es főúton Pincehely közelében a 44-es kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották.
0: Köszi, Vali, itt Szekszárdon a térkép szerint igazából mindenütt szabad a pálya, nincsen komolyabb forgalom vagy nagyobb torlódás, ettől függetlenül vezessen körültekintően és óvatosan, és hogyha lát bármi rendkívül, itt akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
11: Ez az Antrit reggel! Rádió Antrit!

0: Ez az Antrit reggel 3:48 múlt már 2 perccel, kicsit késésben vagyunk a Vali Time-hoz, mert hogy most Vali sziporkázhat ismét.
1: Mert ugye az időjárás következik, talán egy-két fokkal enyhébb lesz az idő a tegnaphoz képest, tehát nem 34-35 fok, a maximum 32 fok lesz, de marad a nyárias meleg idő, az UV-sugárzás továbbra is magas lesz, főleg 11 óra és 14 óra között, egy-két felhő jöhet, de csapadék nem várható belőlük, úgyhogy egy kicsit talán megélénkül a szél, úgyhogy talán majd kicsit elviselhetőbb lesz a meleg a tegnaphoz képest, de hát nem akarok senkit elkeseríteni, mert a további napokban csak úgy emelkedik a hőmérséklet egészen 39 fokig, úgyhogy ma még ilyen 31-32 fok, úgyhogy napszemüveg, nyári ruha, és hűsöljünk, ha tudunk.
0: Igen, és ugye tegnap kikerült az antrit.hu-ra egy cikk, a hűsörési módszerekkel, praktikákkal, mert hogy azt írja, a házipatikán volt egyébként egy ilyen összegzés, hogy lefekvés előtt enyhén be kell nedvesíteni a lepedőt, hogy az ágy nem üt,
1: igen,
0: és akkor az majd így úgy működik, mint egy természetes légkondicionáló.
1: Hogy így hűti az ember testét.
0: Hát nem
1: működött,
0: ebben, Dávid. Ebben a melegben nem működött az sem, ahogyan a fagyasztott zokni sem működött. Azt is kipróbáltam, borzalmas. Sehogy se jó, semmi se jó. És ez így marad. 39 fok lehet hétvégén.
1: Egész, abszolút. Igen. Jó, és utána már megy lefelé.
0: Hát jó,
1: de
0: először még túl kell lenni azon a 39 fokon. Továbbra is ugye a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet is. Elsősorban az idősebbek és a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás és rosszul légy jelentkezhet. Nő az infarktusok és a sztrókok esélye, úgyhogy vigyázzon magára és embertársaira. Ugye hőségriadó van, nem? Továbbra
1: abszolút
0: is.
1: Ja, úgy tudom, ma éjfélig adták ki, de lehet, hogy most tévedek, majd utána nézünk.
0: Minden esetre hőség van, úgyhogy menjen be néha valami légkondicionált helyre, hogyha az utcán kell.
1: Meg ilyen kellő mennyiségű folyadékot, vizet.
0: Így van. De csak annyit, amennyi jól esik.
1: De amennyi jól esik, nem, meg a kommentbe beírták, mert hogy nem jó sok folyadék, se így van, mindenki maga érzi, maga így tudja, van, mennyire van szüksége.
0: Igen, meg ön is tudja. Na hát így készüljön, hogy aki merészkedik a nagyvilágban, inkább nem merészkedjen ki, mert hogy kánikula van. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Mindenütt lista.
1: Majdnem 3 perc múlva lesz majd 8 óra június 23-án kedden, ez az Antrit reggel, és akkor egy picit összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napjötöstökét kérdezzük arról, hogy mi az, amiről a másik nem azt hiszi, hogy menő, és majd jó, bevágódik azzal a valamivel, de közben hát éppen ellenkezőleg.
2: De mit gondolsz, David, mert nem nyilatkoztál?
1: Én nem azért vagyok itt, hogy nyilatkozzak.
2: Jó, de azért te is el szoktad mondani, nem szeretnéd a véleményet mondani, mert ugye a két férfink azt mondta, ugye, hogy a mi mű. Igen. Igazából azt mondta. Aztán Kata meg nőként ugye említette azt a szöveget, amivel esetleg úgy gondolja, hogy igen, bevágódhat.
1: Hát a zsajózós dumák azok ilyenek, nem? Azok valahogy szerintem magukban rejtik azt, hogy alapból kínosak, de valahogy a kínosságukban van valami
2: olyan báj,
1: valami nem,
2: báj. Nem tudom, egyébként nem igen, nő. Igen, olyan kis
1: nem próbáltam még felszedni.
2: Vagány, cuki, de közben olyan nagyon... De azért van benne egy kis leplezés is, hogy vagány vagyok ám, de aztán mégse, nem? Olyan átvállásos tud lenni.
1: Az biztos. Egyébként, hogyha már nagyon kell mondani, akkor ez a direkte flegma-ság.
2: Van olyan?
1: Ahogyne.
2: Tényleg?
1: Amikor direkt flegmázik a lány, és akkor így azt hiszi, hogy azzal majd ő ilyen titokzatos, vagy nem tudom.
2: Ja, ugye megjátsza magát.
1: Persze,
2: jó, tehát hogy így eljátsza, hogy nem érdekes.
1: Megy akkor a flegmázás, és akkor így jó, akkor szia.
2: Aha.
1: Akkor ennyit tudtunk kihozni ebből. No, hát köszönjük a napjátos tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő óránk témájára, ami az, hogy hűtési díjat számolnak föl egy kisbolt hűtőjében, vagy egy kisboltban. A hűtőn van egy cetli, miszerint a hideg italok után plusz díjat kell fizetni. Egyrészt erről beszélgetünk, másrészt pedig arról, hogy mi jöhet még ezután.
2: Kicsit tovább gondoltuk.
1: Így van. Mi jöhet még ezután, mondja el nekünk ön is a 74-444-444-en, de csak a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
6: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan önvíz 25%-a, a főváros 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és

0: taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. A motoros ellen pedig garázdaság miatt külön folyik eljárás.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel június 23-án 8 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk. Vali, jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: Na és akkor a mai témánk az, hogy bizony egy ceglédi kisboltban hűtési díjat számolnak fel a hideg italok után. Hát ennek mi értelme egyébként, meg mi jöhet még ezentúl? Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Ez az Antvétege, 8 óra múlt 19, majdnem 20 perccel, június 23-án kedden. És akkor kezdjük meg a mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy...
1: Kézzel írt narancssárga cetli fogadja a vásárlókat egy ceglédi kisbolt hűtőjében. Az üzletben hűtési díjat számolnak fel a hideg italok után. A sávos rendszer szerint a 250 ml-es és a fél literes üdítőkért 20 forint, az egy literesekért 30 forint, míg a másfél literes termékekért 50 forint plusz költséget kell fizetni a kasszánál. Mi jöhet még? Télenfűtési díja bentartózkodás?
0: Na hát ez az. Mi jöhet még?
2: És ugye a cikk, vagy hát az úgy kezdődik, hogy agyukra ment a hőség, mert hogy ugye hűtési díjat számolnak fel egy ceglédi kisboltban, és fotó is van róla, ugye, hogy hallottuk a hírekben is, hogy melyikre mennyi plusz díjat számolnak fel. Hát érdekes.
0: Bizony, kicsit ez olyan nem, mint hogyha mondjuk a pizzára, amikor rendelsz egy pizzát, és az előre fel van szeletelve, akkor azért
2: a plusz, szeletelésért.
0: Azért plusz díj. Mert felszeletelték neked a pizzát.
2: Érdekes. De kicsit ugye szakmai szempontból is nézve, ugye a cikk azt írja, hogy nyilatkozott a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, aki elmondta, hogy igazából szabadárás rendszerben jogilag nem tilos külön költséget felszámítani a hűtésért, de ez elsősorban kultúra kérdése. Tehát, hogy semmi sem tiltja, hogy valaki költséget számítson fel, ha valamit behűt, de ezeket a termékeket alapból is hűteni kell. A gyártók ráadásul saját márkás hűtőkkel vannak jelen az üzletekben. El is várható, hogyha bevonza a vásárlót az üzletbe, és az vesz egy ásványvizet vagy energiaitalt, az megfelelő minőségű legyen. Ha nincs klíma és 30 fok van, munkavédelmi és minőségi szempontból is elengedhetetlen a hűtés.
0: Hát, ez egy kötelező dologért kérnek plusz pénzt. És nem jogilag van probléma ezzel, mert jogilag lehet, ahogy halljuk, hanem emberi minőségünkben van az, hogy most
2: kultúra
0: tényleg...
2: Kultúra kérdése,
0: ahogy itt tényleg 20-30... Jó, most 20 forint, oké, 20 forint, puf.
2: Na jó, de...
0: Nem vág földhöz 20 forint, de hát az egésznek az elve.
2: Az elve, az a, nem? Az a zavaró, nem a költség mértéke.
0: Hagyjuk már. Tehát tényleg olyan, hogy akkor fel van szeletelve a pizza, vagy a torta.
2: Például.
0: Akkor plusz pénz szeletenként, nem?
2: Igen.
0: Mert kopik az acél. Kés.
2: És a cikk egyébként hoz egy korábbi esetet is, ahol egy balatoni vendéglátó helyen 200 forintot kértek el adagonként a jégkockáért.
0: Na jó.
2: De mehetnénk tovább, mert valahol a csapvízért is pénzt kérnek. Tehát, hogy oda megy hátra, kinyitja a csapot, feltölti hideg vízre, és oda hozza nekem a, nem tudom, a cukrászdába a kávé, vagy a sütemény mellé. Persze. És azért is felszámolnak.
0: Hihetetlen. Nem jutok szóhoz.
2: Ezek ilyen kicsit nonsens dolgok, nem?
0: Nem jutok szóhoz. Ön mit gondol erről? Van ennek értelme? Vagy jól van ez így? Vagy nincs ez így jól? És hát mi jöhet még ezután tényleg pluszköltség télen azért, mert fűtve van a helyiség?
2: Vagy belépési díj a boltba.
0: Vagy bármi.
2: Fizess, mert ide bejöhetsz.
0: Télen, nyáron.
2: Igen.
0: Télen melegedni, nyáron hűsölni. Mit gondol? 744-444-444.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, pontban 8:30, június 23-án, kedden, ez az Antrit reggel, beszéljünk tovább arról, hogy hűtési díjat számol fel egy kisbolt a hideg italok után, egy sávos rendszerben működik.
1: És még sávokat is alkottak erre.
0: 20 forint, meg 30, meg 50 igen. forint plusz költséggel jár az, hogy hűtött italt vásárolunk a kisboltban. És hát ez alapján gondolkodunk arról, hogy...
1: Készen megkülönböztették volna, hogy alkoholos és nem alkoholosra. Pluszka. Tehát mondjuk a nem alkoholost azt behűtik, az alkoholos meg mondjuk nem.
0: Persze.
1: Micsoda, csak hogy ebben is lenne valami megkülönböztetés, tudod?
0: Persze.
1: Ki tudja.
0: Persze. Hát akkor bezárhatna, szerintem
1: biztos.
0: Az a kisbolt. Na hát, és azon gondolkodunk, hogy akkor mi jöhet még ezen túl. Lehet, hogy egyébként ezek tehát létező dolgok, csak...
1: Csak mi nem veszük észre? Bele kalkulálják az árba például?
0: Így van, elnézést, közben megfulladok. Igen, csak hogy nincs elénk rakva, hogy ez ezért drágább.
1: Ez ugyanolyan példa, hogy bemegyünk egy boltba, és ott a pékáruk benne vannak ilyen kis fakkokba, vagy hát ahogy kinyitod, és szerintem az alapból talán melegítve van. És akkor azért, mert neked ott frissen tartják, és mondjuk a frissen tartásért neked fizetned kell, mondjuk termékenként nem tudom, 10 forintot például.
0: Lehet, hogy benne is van az árba. De például az is van, hogyha mondjuk elmész egy kocsmába, vagy akármilyen szórakozó helyre, vagy egy kávézóba, vagy mindegy, akárhová csak ugye elmész, és akkor mondjuk árnyékdíjat számítanak fel a napernyő miatt.
1: Mert árnyékba ülsz, azt a mekkora. De most adjuk ám az ötleteket le itt a szolgáltatóknak.
0: De én azt akarom ebből kihozni, hogy lehet, hogy alapból benne van, nem? A hely áraiban az, hogy itt te hüssölhetsz.
1: Csak nincsen külön kiemelve.
0: Csak nincsen cetlivel odaírva,
1: persze,
0: hogy...
1: Nem mekkora felháborodás okozna ezért.
0: Akkor viszont
1: inkább?
0: Lehet, hogy ez a kisbolt tulajdonosa igazából sokkal korrektebb.
1: És csak tájékoztat minket csak előre? Lehet, hogy nem is olyan rossz a helyzet, mint az úgy elsőre tűnik. Elképzelhető.
0: A kérdésünk úgy is hangozhat, hogy mi az a pluszdíj, amit még elfogad, és mi az, amire már hát, pofátlan lehúzásnak minősít. Úgyhogy beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrizseg, 842. június 23-án, kedden. Hát beszéljünk tovább arról, hogy hogyan húznak le minket, vagy... Szerintem az a nem mindegy, hogy hogy csinálják tényleg. Tehát, hogy nyíltan
1: minket, vagy burkoltan. És lehet, hogy mindenféle egyéb költséget fizetünk, csak nem tudunk róla.
0: Igen.
1: Olvasunk kommenteket? Mert
0: még nem.
1: Még nem olvasunk? Mert ott is nagyon jó válaszok jöttek. Igen? Egyébként. Igen.
0: Akkor olvasunk.
1: Mert hogy ugye feltettük Facebook oldalunkon is ezt a kérdést. Csilla azt írja nekünk, hogy szerintem semmivel sem felháborítóbb, mint amikor a sertéslapocka kilója az üzletben x forint, de ha darálva kérem, akkor 80 forinttal drágábban adják.
0: Az is szép.
1: Azta.
0: Hát mert ugye használja
1: a darálót, és annak áramköltsége van.
0: Áramköltsége van, meg hát
1: plusz munkaerő.
0: Kopik.
1: Éva azt írja, remélem az összes termék rájuk rohad, engem. Azt mondja István, hogy hát el kéne zavarni, igen, melegebb éghajlatra a kereskedőt, ez nem kereskedő, hanem harácsoló. Így is van mindenem bőven haszon, akkor még mit akar? Aztán István azt írja, na ilyen vevőbarát boltban inkább nem vennék semmit, lehet a lejárt cuccokat is átcímkézik.
0: Benne van.
1: Igen. Norbert pedig azt írja, hogy azért sok boltban keresni kell a hűtött italt, nem tudom, mondjuk, ha ott tuti kapok mindig jó hideget, akkor megér egy 20-ast.
0: Na, hát ezt beszéltük, hogy igaz, most nem arról van szó, hogy annyival drágább lesz a sztori, csak alapból az elv az egész mögött.
1: És még Krisztián azt írta, hogy abban a pillanatban sarkon fordulnék, kilépnék az üzletből, és közben jó kívánságaimat küldeném a boltvezetőnek. De ez a darált hús, ezzel meglepődtem, hogy ilyen is van.
0: De hogy ne lenne?
1: Húha.
0: Nem találkoztál még?
1: Nem találkoztam még.
0: Több helyütt is belefutottam. Ezért jó, hogyha az embernek van otthon mondjuk darálója, és akkor megveszed a húst, és akkor
1: de most ezért veszel darálót, mert mondjuk egy hónapban egyszer mondjuk darálsz.
0: Hát elálló.
1: Mondjuk, igen.
0: Hát most bármikor jól jöhet egy daráló, nem?
1: Igen.
0: Na hát és mik lehetnek még? Például, ugyebár oxigéndíj légkondicionált helyiségben. Kilátási díj az ablak mellett.
1: Tényleg.
0: Szerintem olyan van?
1: De van ilyen, igen. Hát akár külföldön is, vagy olyan menőbb éttermekben, hogyha te most a mondjuk ilyen magas emeletes, nem tudom, ilyen toronyházban, mondjuk ott van a tetején, van egy étterem, és hogyha te az ablak mellé szeretnél ülni, azt drágábban tudod ott, nem tudom, lefoglalni, vagy ott drágább a szervízdíj. Ilyen létezik szerintem.
0: Na, és akkor a csenddíj, hogyha olyan kocsmában nem szól a zene, vagy az üzletben nem szól a zene, és csönd lehet.
1: Azért is.
0: Hát vagy pont az ellenkezője. Ha szól a zene, akkor is. Hát a lényeg, hogy mindenhogy le lehessen húzni az embert, nem?
1: Az árnyékdíj az nagyon jó. Mondjuk.
0: Például.
1: Igen.
0: Hát a lényeg a pénz, ugye? Az a lényeg. Mindig az a lényeg. Az viszi előre a világot, a pénz. A jó öreg pénz. Na hát nagyjából ennyit erről. Zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: Antrit reggel!

0: 4 perc múlva 9 óra lesz június 23-án, kedden, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picikét, hogy mi történt ebben az órában. Ugyebár egy cegléri kisboltban hűtési díjat számolnak fel a hideg italokért.
1: Igen, a hűtőben található termékekért.
0: Igen.
1: Pluszban, azért mert hűtik.
0: Azért mert hűtve van.
1: Mert hűtik, és más volt a 2,5 decisnek, 1 literesnek, 1,5-esnek, így növekedett. A sávos rendszert is kialakítottak.
0: Így van.
1: És ott az egyik vásárról lefotózta egyébként, hogy innen is tudtuk, hogy mi történt ott valójában, és akkor tovább gondoltuk a dolgot, hogy mi mindenért kérhetnek még plusz díjat tőlünk, vagy esetleg már ez létezik, csak nem tudunk róla.
0: Igen, mert nincs közölve úgy, mint ebben a kisboltban.
1: Akik egyenesen és nyíltan tájékoztattak bennünket.
0: És most kapják a savat.
1: Igen.
0: Ezért. A többiek meg, akik ugye burkoltan csinálják, meg röhögnek a markóba.
1: Hogy ha mi is felkérünk, csak ti nem tudtok róla.
0: Így van.
1: És át vagyunk verve.
0: Úgy vagytok átverve, hogy nem is tudtok róla, hogy át vagytok verve. Ugye?
1: És az egy-két kommentunk is jött, ahol egy hölgy írta, hogy a darált húsért többet kell fizetni.
0: Így van.
1: Amin én meglepődtem, mert ezt nem gondoltam volna.
0: Én megértem.
1: Meg?
0: Teljesen. Hát most gondold el, hogyha elkopik a darálónak a pengéje, ugye, hogy életlen lesz. Hát azt azért, na.
1: Én volt, hogy régen hentesnél kértem mondjuk, hogy egy a nagyobb darab húst szeleteljék fel nekem mondjuk rántott húshoz, azért nem kértek, mert igazából azért is kérhetne.
0: Ahogy
1: mert ne. A kést meg kell élezni.
0: Bizonyám.
1: És utána még fel kell szeletelni.
0: Hát,
1: és akkor baleset veszélyes, mert elvágja az ujját.
0: Például, hát nagyon sok minden van, ugye?
1: Nagyon.
0: Csak bele kell gondolni. De valójában azt hiszük, hogy az egy alapvető dolog, pedig nem.
1: És közben Joli is mondott egy példát nekünk, hogy annyira hideg van a boltokban, némelyikben, hogy néha mondjuk a megfázásért cserébe is valami kompenzációt is kérhetnénk.
0: Hát, de hát jó, de hát akkor majd ők fizetnek nekünk, nem? Hát olyan nincs olyan. Az a világ még nem jött el. Még nem is fog szerintem. Na de ennyit erről. Szerintem körül jártok. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: További jó munkát. A folytatásban pedig Romhányi Károly, Gergyen polgármestere érkezik, majd akivel átbeszéljük a település életében zajló változásokat, élményeket, eseményeket. Biztos, hogy nagyon sok minden történt, sőt tudom, hogy nagyon sok minden történt, úgyhogy izgalmas lesz, a hírek után kezdünk, majd ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Pali! Hozd már a földnedves betont!
7: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
6: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
7: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
6: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
7: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
8: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
9: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájkjogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézi Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont előkészítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A ceglédi járás sem. A Ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszer

0: Rádió Antrit időjárás.
1: Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
0: Rádió Antrit FM 101.
5: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel június 23-án, 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és mai vendégünk Rományi Károly, Gerjen polgármestere, akivel a település aktualitásairól beszélgettünk, majd mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
0: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban indulj.

0: Ez az Antrics reggel, 9 óra múlt 12 perccel június 23-án kedden, és itt ül már velem szemben Romhányi Gároly, Gerjen polgármesterek. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: És hát nem csak te vagy itt, hanem a kis erősítés is. Három fiú itt van még, hogyha majd valamit mondani szeretnének, akkor minden lehetőség adott lesz. De kezdjük akkor a beszélgetésünket a Duna Rock találkozóval.
1: Kezdjük azzal. Ez egy jó kis örömteli téma szerintem.
0: Azért.
1: Minden évben úgy vagyunk egyébként, mikor elérkezünk ehhez az időszakhoz. Itt ugye a júliusnak ez a közepe vége időszakhoz, akkor mindig az ember olyan felcsillan az ember szeme, hogy valami jó kis dolog történik, jó kis program gerjen be. És hát ugye az idei évben is ugye a 17. gerjeni Duna Rock találkozó, motoros találkozó kerül megszervezésre. Ugye egy helyi egyesület, illetve hát egészen pontosan azért 2-3 szervező által kerül megrendezésre ez a program, mi meg mind önkormányzat nagyon szívesen és lelkesen támogatjuk.
0: Igen, és hát akkor mit lehet tudni?
1: Igen, hát ugye július 23-ától 25-éig lesz maga a program. Azért azt javaslom, így most nyilván beszélgetünk programelemekről adott esetben, de ez a közösségi felületeket érdemes nézegetni. Ugye maga a rock találkozónak is megvan a közösségi felülete, és akkor ott azért mindenféle egyéb információhoz hozzá lehet jutni. És hát én azt gondolom, hogy ugye az idejében is, mint elmúlt években, vagy az elmúlt évekhez hasonlóan egy nagyon színvonalas programsorozatot sikerült itt a szervezőknek összerakni, és hát pont a fiúk is ugye nagyjából, amikor beszélgettünk erről, hogy jövünk ide a rádióba, akkor beszélgettünk róla, hogy mennyire szeretik itt a rock találkozót ők is, mert hogy egyébként minden korosztályt megérint, vagy megszólít maga a rendezvény, és hát mindenki talál magának szerintem olyat, ami olyan típusú programot, amiben jól tudja magát érezni, de ugye itt mégiscsak a koncerteké, a főszerep és a motoroké, úgyhogy egy tényleg nagyon-nagyon izgalmas, hogy itt már csütörtök, péntek, szombati napokról beszélünk, és hát így csak a főzenekarokat így hirtelen így végignézve, vagy nem is tudom, hogy azzal kezdjük, vagy inkább...
0: Legyen,
1: jó. Persze. Jó, ugye a csütörtökön ugye a Romeo Vérzik lesz a főzenekar, ugye a pénteki napon az Akela és Mattfield, illetve szombaton Mobil Mánia és ABCD zenekarok lesznek a főzenekarok, de azért itt érdemes csemegézni mellette a egyéb zenekaroktól. Például én Fábián Zolinak a megjelenését nagyon-nagyon szerettem, meg a fellépését, és őt azért falunapon is volt, hogy vendégül láttuk már. Egyébként nagyon értékes például az, amit ő képvisel, de hát nyilván az összes többi fellépőről lehetne hasonló nagyon-nagyon jó dolgokat mondani, és azt gondolom a rockzenei palettát elég szépen kimeríti azért maga ez a gerjeni motoros találkozó, rock találkozó. Annyit azt beszéltem, azt elővételben már jegyek kaphatóak egyébként, úgyhogy ha szeretne valaki elővételbe, akkor azt megteheti. Hát én is, jó magam is egyébként rendszeresen vagyok, úgyhogy sátorral leköltözöm, ami éppen sikerül. Pedig hát most már ugye egy építkezésen túl nagyjából körülbelül szerintem 50 méterre lakom a találkozótól, vagy a magától a helyszíntől. De van egy ilyen nagyon jó lüktetés, egy jó hangulata egyébként.
0: Azért más sátorban ott lenni, mint hogy otthonról lejárkálni.
1: Az más. Az nagyon más egyébként. És jó értelemben más. Mert volt egyik évben, nem tudom, lehet, hogy ezt már így pár évvel ezelőtt talán meséltem, hogy hát akkor még nem voltam polgármester, és egy kellemes tércsalok szakadásom volt, és idézősen kellemes természetesen, és hát ilyen merevítőbe kellett ott még közlekedjek, és ugye felírt az orvos ebbe a hasfalba a szúrandó ilyen vérigit, nem tudom, tehát hogy gyakorlatilag ne legyen trombózis ugye az ember lábába. És hát én nagyon nehezen tudtam magam rávenni, hogy megböködjem saját magamat, és a Rock Fesztivál kellős közepén találtam ott egy mentős orvost, aki minden nap egyébként kellemesen beoltott, úgyhogy levittem az injekciókat, ott betároltuk a hűtőbe, és tényleg nagyon, nagyon érdekes emberekkel lehet találkozni egyébként. Tehát én rendszeresen szoktam annak a lehetőségével élni, hogy beülök a sátorba, és akkor ott nézegetem az embereket, akik jönnek, mennek, hogy hányféle, milyen sokféle emberek, és van, aki leül, beszélgetünk egyet vadidegen emberekkel is. Tényleg az ország különböző pontjairól érkeznek egyébként, aminek kifejezetten örülök, mert Gerjen azért egy rendezvényturizmusnak a térképére nagyjából fel is került. És tényleg kifejezetten izgalmas. Azért volt olyan, amikor nemzetközi vizekre is evezett a rock találkozó, volt a külföldi fellépők is. Azért azt gondolom, hogyha végignézzük ezt az elmúlt 17 évet, akkor azért az országban legismertebb zenekaroktól a viszonylag kezdő zenekarokig nagyon sokan megkapták a lehetőséget, és azért a szervezők arra minden évben nagyon-nagyon büszkék, hogy azért olyan zenekarok is el tudnak jönni megmutatni magukat, akik éppen mondjuk a szárnyaikat kezdik bontogatni, és a térségből mondjuk próbálnak egy picit kinőni, hogy hát országos hírnévre is azért, vagy ismeretségre is számot tudnak adni vagy tenni, és én nagyon becsülöm ezt egyébként, hogy ezt az egyveleget olyan nagyon szépen, ezt az egyensúlyt nagyon szépen tudják egyébként a szervezők produkálni.
0: Hát ahogy végignézek a felhozatalon, tényleg megvan ez az egyensúly. Fiúk, valami jó kis történet a Dunarokról. Nem szeretnének.
1: Nem.
0: Akkor hát jó.
1: Az lélektani erősítésben vagyok éppen, úgyhogy.
0: Na, mégiscsak.
2: Vagy csak azért nem akartam mondani semmit, mert úgy nagyon még nem nincsen úgy történetem a Dunarokról. De annyit el tudok mondani, nagyon jó.
1: Na, és mindenki szóper. Jöjjön, ugye?
2: Igen, mindenki szóper. Jöjjön el.
0: Na hát akkor legyen úgy, köszönjük szépen. Zenérünk, aztán pedig folytatjuk a beszélgetésünket, maradjon velünk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 9 óra múlt 22 perccel június 23-án kedden, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Rományi Károly, a Gerjen polgármesterével és az erősítésével, hogyha szeretnének majd a fiúk hozzászólni. Hát Gerjenben azért a fejlesztések azok egyre másra érkeznek, mindig amikor itt vagy, akkor megosztasz velünk valami újdonságot, úgyhogy most mivel lepsz meg minket?
1: Igen, nagyon örülök ennek a felvezetőnek, egyrészt az erősítés is nagyon jó hangzik egyébként, a másik oldaláról pedig tényleg nagyon örülök neki, mert azért mindig van egy-egy olyan fejlesztésük, ami szerintem kifejezetten izgalmas. És hát most, ami legutoljára elkészítést tegnap este meg is néztük egyébként pont a fiúkkal, mert hogy, és miért is este, mert hogy egy olyan útszakaszon készült el a közvilágításunk a településnek a belterületén, ami eddig hiányzó volt, ugye ez gyakorlatilag a Gerjen Paksol összekötő, hát nekünk mind, nekem pontosan mindig új útnak számít, de hát ez nyilván több éve átadásra került, ugye, ami a hídra, Tomoripál hídra rávezető útszakasz gyakorlatilag, és az út mellett ugye a közvilágítás az hiányzott, és nagyon örülök neki, hogy ki tudtuk építeni egy támogatásnak köszönhetően, állami támogatásnak köszönhetően itt a közvilágítást. Amit tudni kell, és hogy kicsit átkössek az előző beszélgetésünkre, ez pont a ROK találkozóra vezető. Egyébként nem ez volt az apropója, mert hogy nyilván ez egy szükségszerű fejlesztés volt, de hogy mégiscsak nagyon-nagyon örültünk, vagy örültem neki, hogy azért a ROK találkozó kezdetéig elkészült ez a közvilágítás. Ami szintén nagyon örömteli, hogy ez nem terheli majd az önkormányzatnak a pénztárcáját az üzemeltetés, mert hogy ezek ilyen napelemes akkumulátoros megoldással elkészült, ilyen lámpatestek, lámpaoszlopok nem nagyon voltak, vagy vannak Gerjenbe, de tegnapi tesztek egészen jól sikerültek szerintem. Azon benne, hogy itt fiúk is egy kicsit bólogatnak és megerősítenek ebbe, hogy tényleg jó volt. Jó, igen, bólogatunk, jó. Úgyhogy ennek tényleg kifejezetten örültem, mert ez egy nagyon hiányzó, és nagyon jó fényerőt biztosító egyébként, engem meglepett személy szerint, nem gondoltam egyébként, hogy ilyen napelemes rendszerekkel, nyilván szakemberekkel egyeztettünk, van műszaki ellenőr, és mindenki, aki szükséges ehhez a kivitelezéshez. Természetesen jó kivitelezőnk is van, és akkor mellette tényleg nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a beruházás elkészült, illetve amit pont jöttem ide a srácoknak meséltem, aminek nagyon-nagyon örültek, szerintem ők talán jobban, ugye beszéltünk róla, hogy építettünk egy Kressz parkot korábban, és nagyon örülök, hogy a drótkötél pályának megjött az engedélye, úgyhogy szerintem lehet, hogy már a mai napon elvételre kerül ott a kordon, hogy egyébként használható lesz a gyerekek által. Bízom benne, lehet, hogy hazamegyünk, és akkor ki is próbáljuk rögtön a drótkötél pályát.
0: Biztos izgalmas lesz, bólogatnak is.
1: Szintén bólogatás, igen, úgyhogy akkor kipróbáljuk. Úgyhogy jó, én nagyon bízom benne, hogy tényleg nagyon nagy örömre. Egyébként örülök, mert a Kressz parkot tényleg, amikor kinézek az ablakon, mert az én ablakom ugye oda néz, és mondtam, hogy az egyik legszerencsésebb ember vagyok szerintem a faluban, hogy a munkának az eredményét azt hogy gyakorlati szempontból is látható, mert hogy gyerekek tényleg ahogy örülnek neki, és az a Kressz parkot aktívan használják, ugye most megérkezett menet közben, szintén itt egy ilyen mobil jelzőtábla érkezett meg, és akkor azzal együtt tudják most már próbálgatni tanóra keretein belül, azért a gyerekek elsajátíthatják az alapvető Kresszhez szükséges vagy Kressz ismereteket, és egyébként tanórán kívül is lehet használni, mert mégiscsak közterületen van, de nagyon örülök neki, hogy a pedagógusok is élnek a lehetőséggel, és aktívan használják ezt a Kressz parkot, és el is mondják a szabályokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ilyen jó hasznosulás van ennek a beruházásnak is.
0: Hát fontos is, hogy a Kresszt tanítsák akár ilyen, akár olyan módon. Zenélünk, aztán pedig folytatjuk a beszélgetésünket, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Egy perc múlva 9:30 lesz, június 23-án kedden. Ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Romhányi Károly, a Gergye polgármesterével. Hát a fejlesztésekkel, a legfontosabb, legnagyobb fejlesztéssel megvoltunk, és hát azért van még mindig esemény a település életében.
1: Igen, hát mondhatnám, ilyen zanzásítva tehetnék egy felsorolás, mert szerencsétre nagyon jó helyzetben vagyunk, mert ugye új lakóterületeket jelölünk éppen, ugye azon dolgozunk, aha, most egy kisajátítási eljárás van folyamatban, hát pontosabban most már annak egy bírósági szakasza, de remélem, hogy hamarosan lezárul, és tényleg közel 40 új építési telket tudunk kialakítani a Dunapartnak a közelében, nyilván a gátnak a mentett oldalán. Aha. Szerintem az egy kifejezetten izgalmas történet, várjuk az érdeklődőket majd szeretettel. Én azt gondolom, hogy talán jövő évben jutunk odáig, hogy most már tényleg közzé is tudjuk tenni, hogy az érdeklődőket ott, aki szeretne Gerjen beépítkezni, egy jó kis közösséghez tartozni, akkor ott Gerjenbe meg fogja tudni ezt tenni, és szerintem ez egy nagyon jó kis projekt menet közben. Aztán most éppen a mai napon is zajlik az energetikai korszerűsítésünk, ugye a sportcsarnoknál, illetve a Gerjeni óvoda, várlakó óvoda bölcsödébe is. Ugye erre a energiatakarékosság jegyében, illetve a spórolás jegyében van szükség. És örülök neki, hogyha megtakarított pénzt éppen a gyerekeknek mondjuk játékra tudjuk költeni, mint az, hogy kifizesse az ember mondjuk rezsiszámlába. Úgyhogy ez is egy ilyen kifejezetten izgalmas. Aztán ugye beszéltem korábban a smart projektekről, ugye ami nálunk van, ezek a mérés, okos méréses, ugye a vízóra kapcsán gyakorlatilag végzünk méréseket a településen. Nagyon érdekes számok jönnek ki egyébként, és látjuk azokat, hogy a tendenciákat, hogy hol van túlfogyasztásunk például. És most tovább gondolkodunk már abból, hogy hogyan lehetne elmenni az áram, illetve a gáz fogyasztásnak a monitorozása felé is, tehát ez is egy kifejezetten izgalmas projekt, amin dolgozunk. Most nem tudom, mit hirtelen ránézek a papírom, de vannak még olyan fejlesztéseink, ami szerintem kifejezetten magában is izgalmas, és hát itt pont a fiúkkal beszélgettünk a szünetben, sem titok szerintem, hogy Gerjen az milyen hely is, és hogy jó-e ott lakni, és hogy amikor tényleg az ember ezeket a visszacsatolásokat kapja, akkor ez egy kifejezetten izgalmas és érdekes dolog.
0: Na, valahelyik jöttök? Elmondja, milyen Gerjenben lakni? Nem?
2: Hát elég jó Gerjenben lakni, mert nyugodt és biztonságérzeted is van. Néha valamikor nem, hát én nekem nincs, ha nem annyira, de amúgy jó, mert ilyen, hát nincs forgalom, élet van ebbe a faluba. Nagyon jó itt lakni.
1: És nagyon jó az iskola. Így a szünetben, tudom, ilyet nem illik mondani, de...
0: Igen?
3: Nagyon jó ez a Gerjen, mert nagyon jó nyugodt környezet, percenként is nagyjából egy-két autó jön csak el ott a főúton is, és egy nagyon jó kis nyugodt környezet, nagyon szép a falu, minden nagyon jól meg van csinálva, rengeteg létesítmény van, nagyon jó egyébként.
0: Na, milyen jó hely ez a Gerjen.
1: Szuper, ennél jó promót nem is hát kellene szerintem, úgyhogy tényleg örülök neki.
0: Így van, köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Köszönjük. És akkor minden jót.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: No, hát milyen jó kis promó volt ez a végére. A folytatásban érkezik dr. Kis Ivett főügyészségi ügyész, sajtószóvivő, és dr. Suber Bálint alügyész is. Fókuszban az ügyészség napja, ami nem olyan régen volt, úgyhogy folytatjuk majd a beszélgetéseket. Ne menj sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Tantrinc reggel 9.36-kor, június 23-án kedden. Itt ül velem szemben dr. Kis Ivett főügyészségi ügyész, sajtószóvivő és dr. Schuber Bálint alügyész. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Beszélgetés ma apropója az ügyészség napja, ami június 16-án volt.
1: Nem, június 10-én.
0: 10-én, bocsánat. És miért pont akkor?
1: 1991 óta minden évben ez a nap az ügyészség ünnepnapja, ugyanis 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar királyi ügyészségi törvényt. Ez volt az 1871. évi 33. törvénycikk, amellyel létrejött az önálló modern ügyészi szervezet. Ez lényegében a kiegyezés után az igazságszolgáltatást rendező törvények sorában született meg ez a törvény. Egy nevet is tudunk csatolni ehhez a bizonyos, idén egyébként éppen 155 évvel ezelőtti jeles naphoz. Ez a név pedig Kozma Sándor neve, akit a Magyar Királyi Államügyészség megteremtőjének tekintünk. Őt tekintjük lényegében modern ügyészség atyának Magyarországon. Ő lett ugyanis ezzel az első ügyészi törvénnyel az első magyar koronaügyész Magyarországon, és 25 évig töltötte be egyébként ezt a pozíciót, tehát királyi főügyészként működött lényegében az egész országra kiterjedő hatáskörrel.
0: És hogy néz ki az ügyészség napja, ez az ünnepnap?
1: Ez az ünnepnap, ez többféleképpen ünnepeljük egyébként az ügyészség napját, ahogy mondtam, 1991 óta ünnepeljük, és 2005-ben az országgyűlés az ügyészi alkalmazottak számára ezt munkaszüneti nappá nyilvánította. Úgyhogy ehhez a naphoz egy közeli másik munkanapon tartjuk magát az ünnepséget. Egyrészt a legfőbb ügyészségen központi ünnepséget tartanak, másrészt pedig minden vármegyei főügyészségen helyi ünnepségeket is tartanak. A központi ünnepségen az ügyészi szervezet szakmai elismeréseit és díjait adják át, mégpedig a legmagasabb rangú elismeréseket. Egyébként egy külön ügyészi utasítás, legfőbb ügyészi utasítás határozza meg, illetve sorolja föl az ügyészi szervezetben adományozható szakmai elismeréseket. Sorrendben ezek közül, visszatérve Kozma Sándor nevére, természetesen a legmagasabb rangú díj, az a Kozma Sándor díj, amiből egyébként évente legfeljebb csak 10 adományozható. Ezen kívül van még Varga Ferenc díj, Székely Ferenc díj, tehát jogászokról elnevezett díjak, meg ügyészségi emlékgyűrű. Tolna vármegyéből is voltak idén is díjazottjaink, minden évben vannak egyébként. Tolna vármegye alkalmazottai közül a legfőbb ügyész idén Magyar István díjban részesítette Izsákné dr. Csordás Anita tamási járási vezetőügyészt. A kivételes szorgalommal, kiváló szakmaisággal, elkötelezett hivatástudattal végzett munkájáért. Főtanácsosi címet adományozott Rácz Renát, a főügyészségi tisztviselőnek, a kiemelkedő szakszerűséggel, példaértékű szorgalommal és szintén elkötelezett hivatástudattal végzett munkájáért. És ahogy említettem, helyi ünnepséget is tartottunk a vármegyei főügyészségen. Nálunk egyébként az a hagyomány, hogy mindig más helyszínen tartjuk ezt a kis helyi ünnepségünket, és mindig másik járási ügyészség szervezi meg. Idén a nagyon kedves dombóvári járási ügyészségi kollégák szervezték meg, és az ő szervezésükben Alsómocsoládon vettünk részt egy közös kiránduláson, közös ebéden. Ennek keretében főügyész úrnő dr. Kaszás Gabriella Erzsébet főügyész köszöntötte a munkatársakat, és saját hatáskörben eredményes munkáért oklevelet adományozott 3 kollégánknak, így dr. Szabó Tímea és dr. Berta Réka szekszárdi járási ügyészségi ügyészek, valamint Domokos Antal főügyészségi tisztviselő részére. És amit még mindenképpen szeretnék elmondani, nem utolsó sorban, az, hogy van még egy díjazás, ami szintén a központi ünnepségen kerül kihirdetésre, illetve átadást, és ezért is ül itt mellettem a fiatal kollégám, dr. Schuber Bálint, szekszárdi járási ügyészségi alügyész. A legfőbb ügyészség ugyanis minden évben meghirdet egy tudományos szakmai pályázatot is, az ügyészek, alügyészek, ügyészségi fogalmazók részére, sőt van egy olyan szekció is, ahol éppen most egyetemisták, tehát jogi egyetemi hallgatók indulhatnak, olyanok, akik érdeklődnek nyilván az ügyészség munkája iránt, illetve az itt érintett jogterületek iránt. És visszautalva a beszélgetés elejére, ez a Kozma Sándor tudományos pályázat nevet viseli, tehát ez is Kozma Sándorról van elnevezve, Bálint már nem először indul egyébként ezen a versenyen, ezen a pályázaton, sőt, már többször is nagyon szép eredményt ért el. Idén dicséretben részesült a pályamunkájáért, amit ő is Budapesten a központi ünnepségen vehetett át. A dolgozata még nagyon-nagyon sok kérdést felvető űrjoggal kapcsolatos. A címe a Bűn az űrben, az alcímet majd a Bálint elmondja. Én előjáróban csak annyit mondanék erről, hogy én magam is nyilván elolvastam ezt az ő pályamunkáját, és mondhatom, hogy nem csak jogász szemmel, hanem szerintem laikusként is igen érdekes, és mondhatom, hogy különleges az a témaválasztás, amit ő a dolgozatá témájául választott. Ez a jogterület nyilván a jövőben fog inkább fejlődni, nagyobb fejlődés előtt áll, ugye, ahogy maga az űrkutatás is fejlődik, de mondhatom, hogy kifejezetten érdekesen és de egyben érthetően írta le ezt az általa felvetett problémát, úgyhogy szerintem nem meglepő, hogy ezzel külön díjjal jutalmazták a munkáját.
0: Na hát akkor meghallgatunk egy dalt, és rátérünk erre a pályamunkára, hogy miről is szól, vagy hogy is van ez a Bűn az űrben, úgyhogy maradjon velünk. Andrét!

0: 3:10 múlt június 23-án egy kedden. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Kis Ivettel, főügyészségi ügyésszel, sajtószóvivővel és dr. Schuber Bálint alügyésszel. Beszélgetésünk apropója az ügyészség napja, és hát itt az előbb már fellett kínálva legalábbis a lehetőség, hogy rátérjünk a bűn az űrben témakörére, úgyhogy légy szíves. Mihez? Honnan jött az ötlet?
1: Hát lényegében az ötlet az onnan származik, hogy én a jogász végzettségemnél fogva hajlamos vagyok a legtöbb hírt vagy történést, ezt a jog, a foglalkozásom esetében pedig ugye a büntetőjog lencsén keresztül vizsgálni, és amikor olvastam ugye Kapu Tibor utazásáról az űrben, akkor ebben az esetben ugye hát rögtön elkezdtem gondolkodni, hogy ez hogy kapcsolható össze lényegében itt az én foglalkozásommal, uh-huh. és ennek megfelelően jutott eszembe, hogy itt konkrétan hogy néz neki az az eset, amikor a magyar űrhajós Kapu Tibor akár az űrutazás megkezdése előtt, közben, vagy éppen a nemzetközi űrállomáson való tartózkodása során bűncselekmény, ne adj Isten, bűncselekmény áldozatává válnék, vagy bűncselekményt követne el. Úgyhogy lényegében ez adta meg a kezdőlökést, és innen kezdtem el kutatni, vagy hát keresni a témához kapcsolódóan.
0: És mi történne?
1: Hát... Ez meglehetősen kezdetleges, vagyis egy kezdetben bonyolult kérdésnek néz neki. Ugye először is beszélnünk kell, megpróbálom a lehető legegyszerűbben megfogalmazni ezeket.
0: Köszönöm.
1: A joghatóságról. A joghatóság esetében ugye ez egy tágabb fogalom, a joghatóság az államnak a saját területén vagy adott területen történő ítélkezése való jogosultsága. Ez végletesen leegyszerűsítve, a joghatóság az állam adott terület, illetve a személyek felett jogérvényesítés útján kiteljesedő hatalom gyakorlását értjük, melyik állam járhat el, hogyha valami baj van, valami történik. A joghatóságon belül megkülönböztetjük a büntető joghatóságot, ez konkrétan arra vonatkozik, hogyha egy bűncselekmény esetében bűncselekmény történik, ott melyik állam büntetőjoga érvényesül. Példánk esetében ugye Magyarország mikor járhat el a magyar rendőrség, ügyészség, bíróság. Ezeket a büntető joghatósági elvek alapján tudjuk megállapítani, illetve ezekre alapíthatjuk. Ilyen elvek a területi elv, vagy a személyi elv. Területi elv lesz a mi szempontunkból az egyik fontos. A területi elv alapja az mindig egy államnak az adott területe. Hazánk esetében ugye Magyarország, ahogy a térképen látjuk, de itt meg kell említeni, és az űrjog szempontjából ez lesz a fontos, hogy van egy kiterjesztett területi elv, és a kiterjesztett területi elv lényege az, hogy a magyar, esetünkben magyar felségjelzés az, ami ezt megalapozza. Itt a felségjelzés ugye a földön nekünk, például ha egy repülőre gondolunk, egy magyar felségjelzésű repülő, hogy repül át a világon, vagy akár egy hajó egy tenger közepén, ez is megalapozza a magyar büntető joghatóságot. Emellett pedig a másik, ami itt jelentős, az a személyi elv, ugye minden államnak a saját állampolgára felett gyakorolt joghatósága, ami ebből a szempontból szóba jöhet. Itt aktív és passzív személyi elv van, ami aktív személyi elv a bűncselekmény elkövetőjének az állampolgársága, a passzív személyi elv pedig a sértett állampolgárságán alapul. Ugye az űrben ez ott kezd el bonyolódni, amikor megszűnik a területiség elve, konkrétan, ahogy azt említettem. Mi esetünkben először arról kell beszélnem, hogy ez egy olyan terület a nemzetközi büntetőjogon belül, az űrjog tekintetében, ami nagyon kezdetleges, tehát ez még ennek nincsenek konkrét szabályai kialakulnak, és éppen azért, mert a nemzetközi jog tekintetében a világűrt egy olyan területnek tekinti, amit egy adott állam nem sajátíthat ki magának, nem mondhatja például Magyarország azt, hogy a hold az enyém, uh-huh. ezért ezt nemzetközi szerződések alapján nemzetközi keretekkel állapítják meg. Itt két szerződés az, ami nekünk szóba jött, a világűr szerződés, ez egy egész régi, már 1967-ben lett ez megkötve, illetve ami konkrétabban a mi esetünkben, Kapu Tibor esetében is jobb támpontot az az űrállomás együttműködési kormányközi megállapodás, ez ugye a nemzetközi űrállomásra vonatkozik csak. Itt a világűr szerződés esetében egy keretet ad, ami keret, itt jön szóba a már korábban említett területiség elve. Itt egy sajátos területiség elvet említ ez a világűr szerződés, ugyanis azt mondja, elismeri a területiség elvét azon járművek esetében, azon objektumok esetében, amelyeket az adott állam regisztrál a saját jegyzékében, Azt, hogyha például egy gyakorlati példán keresztül gyorsan venném, ha Magyarországnak lenne egy űrrakétája, azt az űrrakétát Magyarország regisztrálná, akkor ebben az esetben ezen az űrrakétán, amikor ez halad az űrben, a magyar területi joghatóság, ez a kiterjesztett joghatóság érvényesülne.
0: Na hát ez egy durva téma, és egy zenélünk, hogy ülepedjen egy picit, aztán rátérünk akkor, hogy tényleg mi történne akkor, hogyha azok a bűncselekmények megtörténnének az űrben Kapu Tiborral, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Andrés reggel.

0: Ez az Antrics reggel, és nagyjából 5 perc múlva lesz majd 10 óra, június 23-án. Kedden folytatjuk beszélgetésünket dr. Kis Ivett, főügyészségi ügyész, sajtószóvivővel és dr. Schuber Bálint alügyésszel. Bűn az űrben, az imént már azért belementünk ebnek a hát egy kicsit szárazabb részébe, de akkor most mi történik akkor, amikor Kapu Tibor fönt volt az űrben, és mondjuk történt valami, vagy történt volna valami?
1: Most jön az érdekesebb része. Először onnan kezdeném, ugye 3 esetet vizsgáltam ennek a dolgozat során a Kapu Tibor utazása esetében. Az első eset az, amikor még Kapu Tibor a Földön tartózkodik, de hát már nem Magyarországon, ugye Magyarország nem képes egy űrobjektum felbocsátására még. Ezért Kapu Tibornak egy külföldi állam, ugye esetünkben az Amerikai Egyesült Államok területére kellett utaznia, a floridai Kennedy űrközpontban került felbocsátásra. Ebben az esetben az állna fel, hogy amikor a magyar űrhajós bűncselekményt követel, akkor a fellövés előtt, ahogy már korábban említettem, hogy ez a száraz vonalba volt a területiség elve, ebben az esetben ugye az Amerikai Egyesült Államok területiségi elve érvényesül, Magyarország esetében pedig az aktív személyi elv, ugye a magyar űrhajós követi el a bűncselekményt, ez érvényesül. Abban az esetben, hogyha a magyar űrhajós válik bűncselekményázottává az USA területén, akkor a magyar passzív személyi elv érvényesülne. Itt mind a kettő, tehát mind az USA, mind a Magyarország büntető joghatósága érvényesülne. Ilyenkor büntető joghatósági konkurencia áll fent, ez a későbbi példákban is előkerül majd. Itt az államoknak kell lényegében megegyezni arról, hogy ki fog itt eljárni, tekintettel arra, hogy ezeknek a büntető jogi elveknek nincsen hierarchiája. Tovább haladva, ugyanaz a helyzet, amikor az űrkapszulában már megkezdi az utazást a Kapu Tibor, de a föld légkörét még nem hagyja el. A föld légköre egy magyar emberről van ugye elnevezve, Kármán Tódorról, ez a Kármán vonal, 100 kilométeres magasságban található, ez alatt még az űrről nem beszélhetünk, e fölött pedig ugye elkezdődik az űr. Ugyanez a helyzet, itt még szintén a területiség elv érvényes, hiszen egy kiterjesztett területiség elve van, még ott repül ez az űrkapszula. Az utazás következő szakaszában itt kezd érdekessé válni, a kapszula elhagyja a földi légkört, a Kármán vonalat, az űrben van, ahogy mondhatjuk, utazik a nemzetközi űrállomás felé. Itt már szigorúan vett területiség elvéről nem beszélhetünk, viszont itt jön ugye szóba a világőr szerződés alapján ez a kiterjesztett területiség elve, ugye a regisztrált objektum, ami Kapu Tibor esetében ez a Crew Dragon nevű, az amerikai SpaceX vállalat által rögzített lajstromozott hajó volt. Itt megint az Amerikai Egyesült Államoknak ugye a joghatósága érvényesül a magyar aktív, illetve passzív személyi elv alapján. Innentől kezdődik az, amikor a magyar űrhajós megérkezik a nemzetközi űrállomásra. Ebben az esetben itt már ez a regisztrációs elv ez érdekesebbé válik, hiszen itt az űrállomás ugye modulokból áll, ezeknek a moduloknak pedig különböző nemzeti regisztrációja van. Tehát van például amerikai modul, van például kínai modul, bocsánat, kínai nincs, de orosz van, és van az Európai űrügynökségnek is modulja, ez tehát megbonyolítja a korábbi helyzetet.
0: Úgy is lehet ugye, mondani.
1: Itt, amikor a mi űrhajósunk fent tartózkodik, akkor lényegében ugye ennek az egyezménynek a részes államai a büntető joghatóságukat, erről van egy külön egyezmény, fenntartják az állampolgárukkal, tehát az elkövető állampolgárukkal szemben érvényesíthetik, és tartózkodjanak azok bármelyik modulban is. Tehát még jobban megkeveri lényegében az egyezmény ezt a helyzetet. Ez lényegében úgy néz ki, hogy amennyiben a magyar űrhajós valamilyen modulban bűncselekményt követel, ugye ennek az egyezménynek az értelmében Magyarország érvényesítheti a joghatóságát elsősorban, másodszorban az, ahol amely állam, akinek a lajstromozott moduljában ő tartozik. Uh-huh. De hogy még jobban megbonyolítsam a helyzetet, beemeljük a sértettet is a vonalba. Ebben az esetben ugye úgy néz ki, hogy ha magyar űrhajós követel egy amerikai modulban egy japán sértett sérelmére bűncselekményt, akkor az aktív személy elv alapján a magyar, a területiség elv alapján az amerikai, a passzív személy elv alapján pedig a japán büntető joghatóság érvényesül. Itt tehát ez a három állam fog egymással vitatkozni, és fognak próbálni megegyezni, hogy itt most melyikük is fog eljárni. És még annyit szeretnék megemlíteni, ami már nem bonyolítja a helyzetet, hogy a területiség elv alapján ugye az jutna eszünkbe, hogy Magyarországnak nincsen területe a nemzetközi űrállomás tekintetében, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy van. Ugyanis a nemzetközi űrállomás esetében az egyik modul, ez a Columbus modul, az Európai űrügynökséghez tartozik, amelynek hazánk is most már 2015 óta tagja, így tehát a magyar területiség elve is érvényesülhet fent.
0: Na hát nagyon sokat lehet még beszélni, viszont kifutunk az időből. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Minden jót. És én is elköszönöm nagyon gyorsan, ajánlom magunkat továbbra is, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal. Rock legendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklór forgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
4: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Plusz pénzt kér a hideg italokért egy ceglédi kisboltos, nyomoz a rendőrség a Győr Plusz média ügyében. A legfőbb ügyész lemondására számít Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hűtési díjat számol fel a hűtött italok után egy ceglédi kisbolt, számolt be a különös gyakorlatról a Blick. A kézzel ért narancssárga cetlin arról tájékoztatják a vásárlókat, hogy fél literig 20, az egy literes üdítőkért 30, a másfél literes italokért pedig 50 forint plusz díjat számolnak fel. A szakemberek szerint a jogszabályok nem tiltják, hogy valaki költséget számítson fel, ha valamit behűt, de ezeket a termékeket alapból hűteni kell. A gyártók ráadásul saját márkás hűtőkkel vannak jelen az üzletekben. Ha nincs klíma és 30 fok van, munkavédelmi és minőségi szempontból is elengedhetetlen a hűtés, fogalmazott alapnak Bubenkó Csaba, a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke, de hozzátette, hogy egy normális kereskedő úgy alakítja az árakat, hogy a költségeit beépíti. A veszprémi rendőrség elrendelte a nyomozást a Győr Plusz Média ZRT szerződései ügyében. Korábban Pintér Bence Győr polgármestere tett feljelentést ismeretlen tettes ellen nagy vagyoni hiányt okozó hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt. Pintér Bence győri polgármestert feljelentőként kihallgatta a rendőrség az ügyben. A polgármester azért fordult a hatóságokhoz, mert a cég belső információi alapján felmerült a gyanú, hogy a győriek pénzéből olyan személyeket is fizettek, akik valójában nem végeztek ott munkát. Arra számít a kormány, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és le is fog mondani, mondta hétfőn sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, ha ez mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani. A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvoj üggyel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gazdasági versenyhivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az állami számvevőszék elnökeinek elmozdításáról, leváltásáról is konzultáltak a frakcióval, de arra jutottak, hogy először túl lesznek a hétfőn bejelentett alaptörvénymódosításon, és majd utána megvizsgálják ezeket az intézményeket is. Be kellett zárni az egyik velencei

0: aki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt, csak Borsodabau üzemplén és Nógrád vármegyékben nem érvényes a magas középhőmérséklet miatti veszélyjelzés. A nyugati és a keleti határszélen nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar, illetve a középső megyékben. Időnként megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió André, FM 101.
3: Szép délelőttöt kívánok önöknek, én Gici Adrián vagyok, a híreken már túl is vagyunk, és remélem, hogy eddig jól alakult a kedd. Itt nálunk pedig már is jönnek a kedvenc dallamok és a kellemes társaság. Maradjanak velünk!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkat.

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ma június 23-a, kedv van, ne felejtsék el felköszönteni Zoltán nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. És akkor most nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk itt Tolna megyében. Ma is folytatódik a nyárias melegidő, a napsütés mellett már kevesebb gomoly felhő jelenik meg az égen, és csak elszóltan fordulhat elő egy-egy frissítő zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkülhet, de ez sem hoz számottevő lehűlést. A délutáni órákban Szekszárd térségében akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Az allergiásoknak érdemes fokozottan figyelniük, a pázsit fűfélék virágporának koncentrációja közepes és magas szint között alakulhat. A csalánfélék pollen szintje közepes marad, míg az úti fű, a hálső és a szelídgesztenye virágpora alacsonyabb, de még érzékelhető mennyiségben lehet jelen a levegőben. A humán meteorológiai helyzetet továbbra is a hőség határozza meg. Jó hír, hogy fronthatásra a hét folyamán nem kell számítani, ugyanakkor a tartós meleg különösen az idősebbeket, valamint a szív- és érrendszeri problémákkal élőket terhelheti meg. Vérnyomás ingadozás, fáradtságérzet vagy rosszulét is jelentkezhet, ezért fontos a megfelelő folyadékpótlás és a déli órákban a tűző nap kerülése. Vigyázzanak magukra, és hogyha tehetik, akkor a legmelegebb órákat töltsék árnyékban vagy hűvösebb helyen.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig a mozgás és a közösségi élmények kedvelőinek ajánlunk egy holnapi programot. Június 24-én ismét közös országúti kerékpározásra várja az érdeklődőket a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület. A találkozó helyszíne a Béla Király tér, a gyülekező délután 3:45-kor kezdődik, az indulás pedig pontosan 5 órakor lesz. A szervezők célja nem a versenyzés, hanem egy összetartó helyi bringás közösség építése. A közös guruláson versenyzők és hobbi kerékpárosok egyaránt részt vehetnek. A tempó várhatóan lendületes lesz, ugyanakkor a résztvevők hangsúlyozzák, senkit sem hagynak magára. A cél a biztonságos együtthaladás és a közösségi élmény. A részvitelhez bukósisak használata kötelező, emellett ajánlott pótbelsőt, pumpát és alapvető javító felszerelést is vinni. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy tartsa be a kressz szabályait és figyeljen társaira az út során. Rossz idő esetén a program elmarad, erről az esemény szervezői adnak tájékoztatást. Tehát, hogyha szeretnek kerékpározni, és szívesen csatlakoznának egy aktív helyi közösséghez, akkor holnap irány a Béla Király tér.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
0: Menüajánlatuk a Rádió Antriton. A 100 étteremben a mai napon erőlevest ebédelhetünk daragaluskával, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü roston sült csirkemell, gorgonzola mártással, jázmirizssel, a B menü pedig bolonyai spagetti. A pizza a mai kínálata. Itt zöld borsú levest ebédelhetünk vajas galuskával, az A menü leves plusz rántott sertésszelet, snédlinges jázmirizssel, a B menü pedig leves plusz burgonya főzelék fasírtal. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt lencselevessel várnak bennünket, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható paradicsomos gombóc, főtt burgonyával, vagy kérhető sonkás tejfölös sertésragú tésztával. A C-menü pedig vasi pecsanya, fél adag petrezselymes burgonyával, fél adag rizssel és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy pillanatra elrepülünk a napsütéses Florida partjaira. Pálmafák, tengerpart, forró ritmusok és egy dal, ami több mint 20 éve képes azonnal jó kedvre hangolni bennünket. Érkezik már is Will Smith és a Miami, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Szinte észesen vettük, és már is a délelőtt közepén járunk. Remélem, hogy kellemesen telik a kedd, akár munkával, akár otthoni teendőkkel, akár egy kis pihenéssel. Néhány pillanat múlva érkeznek a hírek, utána pedig természetesen folytatjuk a jó zenékkel. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkül CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-áig várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kárenyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani.
2: Rádió Andrit időjárás.
7: Napközben a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a Hungaromet előrejelzése szerint 17 vármegyére adta ki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt. Csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyékben nem érvényes a magas középhőmérséklet miatti veszélyjelzés. A nyugati és a keleti határszélen nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar, illetve a középső megyékben. Időnként megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, szép napot kívánok mindenkinek, lassan közeledik az ebédidő, talán már készülődik az ebéd a konyhában, vagy éppen azt tervezgetik, mi kerül ma az asztalra, mi pedig addig is gondoskodunk a jó hangulatról.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hogyha érdeklődnek a természetközeli életmód, a gyógynövények vagy az önellátás iránt, akkor érdemes feljegyezniük egy szerdai programot Szexedon. A holnapi napon folytatódik az Éj és Gyula Könyvtár Zöld Folyam című programsorozata. Ezúttal Nagy Sándor lesz a vendég, aki a Tevelem működő Napsütötte Tolna Birtok családi gazdaságát képviseli. A birtokon permakultúrás szemlélettel gazdálkodnak, gyógynövény tinktúrákat és naturkozmetikumokat készítenek, mindezt a természet tiszteletére, az önellátásra és a természetes életritmusra építve. A beszélgetés során a látogatók bepillantást nyerhetnek abba, hogyan lehet a mindennapokban közelebb kerülni a természethez, és milyen tapasztalatokat szereztek a családi gazdaság működtetése során. A rendezvénynek az Éj és Gyula Könyvtár ad otthont Szexádon. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, most pedig a filmek szerelmeseinek kedvezek. Nézzük, mi a mai kínálat a Szexádi Agora moziban. Itt ma délután 5 órakor a Vibráló Szerelem című francia vígjátékot láthatják az érdeklődők. Még este 19:30-kor a Szürke Zóna című angol-amerikai akciófilmet nézhetik meg Guy Ritchie rendezésében. Mindig bevetésre kész a világ árnyékos oldalán élő és tevékenykedő elit ügynökök titkos csapata, akik befolyásukkal éppen olyan könnyen elérnek bármit, mint automata fegyverekkel és nagy erejű robbanószerekkel. Mikor egy könyörtelen üzletember milliárdos vagyont emel el, a csapatra vár a feladat, hogy visszalopják, bárki más számára öngyilkos küldetéssel érne fel. Az eleve képtelen rablási akcióterv körülményei csak rosszabbodnak, és végül az egész nyílt háborúvá fajul, ahol a taktika, a megtévesztés és a túlélés játsszák a kulcs szerepeket. Ennyit röviden a filmről. A mozi műsorokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Menüajánlatuk a Rádió Andriton. A 100 étteremben a mai napon erőlevest ebédelhetünk daragaluskával, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü rostonsült csirkemell, gorgonzola mártással, jázmirizssel, a B menü pedig bolonyai spagetti. A pizza a mai kínálata. Itt zöldborsú levest ebédelhetünk vajas galuskával, az A menü leves plusz rántott sertésszelet, snédlinges jázmirizssel, a B menü pedig leves plusz burgonya főzelék fasírtal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt lencselevessel várnak bennünket, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható paradicsomos gombóc, főtt burgonyával, vagy kérhető sonkás tejfölös sertésragú tésztával. A C-menü pedig vasi pecsenye, fél adag petrezselymes burgonyával, fél adag rizssel és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi pörgős dal következik, amelyből árad az energia és a jókedv. Hogyha éppen dolgoznak, talán egy kicsit gyorsabban telik majd a munka, ha pedig úton vannak, garantáltan feldobja a következő perceket. Jön Pitbull és a Fireball, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: I'm a fireball.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antri. FM 101. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Check it out, check it out.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Lassan delet harangoznak, és hamarosan jelentkezünk a térség legfontosabb híreivel. Akár már az ebédre készülődnek, akár még javában tart a munka. Köszönjük, hogy ezen a keddi napon is velünk tartanak. A hírek után pedig újra érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Andritban.
8: Figyelem, kutya meleg van. Vasárnap a piac téren pattogtak a labdák. Kedden folytatódik a kánikula. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Andritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. 7 tűzeset és 9 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak a hétvégén. 3 szabadtéri tűzeset mellett 2 alkalommal otthonokban csaptak fel a lángok. Györkönyben egy melléképület, Bártaszéken, a Deák Ferenc utcában pedig autóalkatrészek égtek. A műszaki mentések többségét 6 esetben útra dőlt fák és leszakadt faágak okozták. Dunaszentgyörgyön egy lakóház tetejét rongálta meg a vihar, emellett Dombóvár-Gunarason közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat. 100 négyzetméternyi területen égett a zavar péntek délután Kölesden egy Petőfi utcai transformátor állomás alatt. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A hőhatás következtében a berendezés szigetelése is megsérült, ezért a tűzoltók értesítették az illetékes közműszolgáltató szakembereit. Teljes terjedelmében égett egy lakatlan családi ház 100 négyzetméteres melléképülete vasárnap délelőtt Györkönyben, a Széchenyi utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a Györkönyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Vasárnap este a vihar megrongálta egy lakóház tetőszerkezetét Dunaszentgyörgyön a Széchenyi utcában. A paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók fóliázással ideiglenesen lefették a megrongálódott tetőt. A nagy meleg nem csak minket, embereket, hanem állatainkat is megviseli. Mire figyeljünk, hogyan gondozzunk kedvenceinket a kánikulában? Arról Fiát Szilviát, a szekszárdi kutyamenhely vezetőjét kérdeztük.
9: Figyelem emberek, figyelem állatbarátok! Hihetetlen meleg időszak következik, gyakorlatilag a héten folyamatosan 30 fok felett lesz a hőmérséklet, akár a 37-38 fokot is elérheti, ami azt jelenti, hogy nem csak az emberek viselik ezt nehezen, hanem az állatok is, és ilyenkor vannak kritikusan fontos dolgok, mint például a víz kérdése. Vizet tegyünk ki a vadon élő állatoknak is, akár a kertünkben élő állatoknak is, tehát tegyünk ki vizet a süniknek, a madaraknak, a méheknek, hogy az állatainknak hogy adjunk vizet. Például a lakásban is, akár több helyre is rakhatunk ki vizet. Szabadon az udvaron lévő kutyáknak, macskákra, meg különösen igaz az, hogy kertnek a különböző területeire, az udvarnak a különböző területeire rakunk ki nagyobb edényekbe vizet. Vizet minden nap cseréljük, egy nap egyszer legalább, de ha lehet, akkor még többször is. Ami nagyon fontos szintén, hogy zárt autóban soha semmilyen állatot ne hagyjunk, se cicát, se kutyát. 70-80 fokra is felmelegedhet az autó, és ez hihetetlenül veszélyes. A hőgutal kutyáknál nagyon nagy problémát tud okozni. A kutyáknak a hőmérséklete 38,5 fok körül van, és hogyha a hőmérsékletük már 41-42 fokot eléri, akkor az gyakorlatilag olyan súlyos károsodásokat okoz, hogy nagyon gyakran sajnos a kutyák el is mennek ebben. A sétáltatás az bármilyen furcsán is hangzik, este is még nagyon meleg van. Ha valaki szeretne igazából a kutyájával sétálni, akkor ebben az időszakban érdemes egészen korán kelni. Itt azt szoktuk javasolni, hogy aki a lakásban tartja a kutyáját, az csak annyi időre vigye ki a kutyát a nagy melegben, amennyire szükséges a dolgát elvégezni. Mivel tehetjük kellemesebbé az állatoknak az életét? Például a kertben, udvarban rakhatunk ki kutyamedencét, ládát, kádat, bármit, amit ha a kutya szeret fürdeni, akkor azt ki is fogja használni. Előfordul az, hogy a kutyák és a macskák is leégnek, úgyhogy ilyenkor fényvédő krémmel kell nekik is bekenni mondjuk a fülüket, a fejüket, mert sajnos ők is bizony érzékenyek a napra.
8: Az energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című pályázat keretében Szekszárd megyei Jóguváros önkormányzata 223.265.541 forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Célja egy korszerű adatvezérelt energiamenedzsment rendszer kiépítése Szekszárd önkormányzati intézményeiben, amely lehetővé teszi az energiafelhasználás folyamatos nyomon követését, elemzését és optimalizálását. A fejlesztés hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez, az üzemeltetési költségek csökkentéséhez, valamint a környezeti terhelés mérsékléséhez, ezáltal támogatva a fenntartható működést és a klímavédelmi célok elérését. Emellett a projekt fontos eleme az energiahatékonysági szemléletformálás, valamint az ehhez kapcsolódó tudásanyagok fejlesztése és terjesztése. A projekt megvalósítására konzorcium alakult, amelynek vezetője Szekszárd megyei Jóguváros önkormányzata. Tagjai a Szekszárdi Sportközpont közhasznú nonprofit Kft., a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft., a Szekszárdi Távfőszolgáltató Nonprofit Kft. És a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. A beruházás, amelynek a befejezési időpontja 2027. február 28, 25 önkormányzati ingatlant érint. Az Atomenergetikai Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz, és immár 5. alkalommal rendezte meg a múzeumi pikniket, tudtuk meg a szerkesztőségbe jutatott közleményükből. A rendezvényre több mint 5000 látogató érkezett, akik a délután és az este folyamán változatos programokon vehettek részt. A családokat és gyermekeket az Ökocsiga Egyesület foglalkozásai, kézműves programjai, valamint az atomerőmű tűzoltóság által összeállított akadálypálya várta. Nagy érdeklődés övezte Vince Bálint természetfotós kiállítását és Lesz-sátrát, emellett a látogatók különböző szimulációs játékokat is kipróbálhattak. A múzeum kiállító terében játékos kvízek és tárlatvezetések segítségével is kell.

0: érdekes élményt a résztvevők számára. Az ötödik múzeumi piknik ismét bebizonyította, hogy a tudomány, a kultúra és a közösségi élmények találkozása minden korosztály számára vonzó és értékes kikapcsolódást kínál. A Fusborszóda Egyesület egy szuperhangulatú arénaból kosárlabdás eseményt rendezett vasárnap a szekszárdi piasztéren. Erről kérdeztük Schmidt Pétert, az esemény főszervezőjét.
1: Június 21-én vasárnap került megrendezésre a Fusborszóda Egyesület szervezésében, immár 5. alkalommal, de új néven idén az Aréna Bor rendezvény Szekszárdon a piac téren. Teljesen új formátumban, idén először árnyékos helyen került megrendezésre, 32 csapat vett részt az eseményen, 4 pályán, több mint 20 önkéntes részvételével, és így 130 résztvevő kosárlabdázó jelent meg az eseményen. Az esemény az nagyon színvonalas volt, tehát gyerekcsapatoktól a felnőtt csapatokig voltak a résztvevők. Nagyon nagy küzdelem folyt a pályán, de nyilván nem a győzelem volt a fontos, hanem a részvétel, illetve hát az élmény, amit adott maga az esemény, mert ugye hát önmagában nem csak a felnőtteknek és a nagyobb gyerekeknek készültünk, hanem a kisebb gyerekeknek is, ugrálóvárral, habpartival, és nyilván volt büfé is a nagy melegre való tekintettel. A csapatrészvevő csapatok teljes ellátást kaptak ebéddel együtt. Úgy gondolom, hogy ez az esemény hülyen szolgálta a mi céljainkat. Népszerűsítettük Szekszárdot, népszerűsítettük a kosárlabdát, és jövőre visszatérünk valószínűleg hasonló formában.
0: Kedden napsütéses, időnként és helyenként gyengén vagy bérsékleten fátyol és gomoly felhős időjárással lehet számolni, kifejezetten erős lesz az UV-sugárzás. Csökken a csapadékhajlam, mérsékelt, olykor felélénkülő északiás irányú szél segíthet elviselhetőbbé tenni a hőséget. Szekszárdon hajnalban 20, délután 35 fok körüli hőmérséklet várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101.
4: Kellemes délidőt kívánunk, a hírek után folytatjuk a keddi napot. Akár otthon vannak, akár a munkahelyen, akár úton, köszönjük, hogy velünk tartanak, a következő percekben is új zenékkel várom önöket.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ezt a Rádió Andrit, most pedig egy ma esti programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Itt Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében ma este 7 órától Férjek a Slamasztikában című francia vígjátékot nézhetik az érdeklődők két felvonásban. A történet középpontjában három testvér áll, akik egy házavat ünnepségen gyűlnek össze feleségeikkel együtt. A helyzet azonban gyorsan bonyolulttá válik, amikor az egyik asszony meghívja férje titkárnőjét is a rendezvényre. A csinos fiatal nő érkezése valóságos pánikot okoz a férfiak körében, hiszen mindannyian ismerik őt valamilyen formában, miközben a feleségek többsége még semmit sem sejt. A darab a klasszikus francia bohózatok hangulatát idézi. Félreértések, titkolózások, váratlan helyzetek és sok humor várja a nézőket. Az előadás külön érdekessége, hogy olyan ismert művészek lépnek színpadra, mint Cseke Katinka, Várkonyi András, Nyerte Zsuzsa vagy éppen Ábrahám Edit. A szervezők felnőtteknek ajánlják a produkciót. Az előadáshoz még előre is kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!
1: Rádió Andrit!

0: Dallamok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy nagyszerű programmal érkezem. Június 29-e és július 5-e között ismét megrendezik Pakson a Gastro Blues Fesztivált, amely a zene és a gasztronómia találkozásának egyik legismertebb hazai eseménye. A többnapos programsorozat során blues, jazz és rock koncertek, kulturális programok, valamint gasztronómiai események várják az érdeklődőket. A fesztivál különlegessége, hogy a zenei élmények mellett a közösségi programokra és az ízek világára is nagy hangsúlyt fektet. A látogatók főzőversenyeken, kóstolókon és szabadtéri rendezvényeken is részt vehetnek. A programok több helyszínen zajlanak, a meghittebb hangulatú koncertektől a nagyobb színpadi produkciókig. A rendezvény évről évre számos hazai és nemzetközi előadót vonultat fel, így a műfaj kedvelői változatos zenei kínálatra számíthatnak. A programhoz még előre is kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Vannak dalok, amelyek egyetlen ütem után visszarepítenek bennünket az időben. A következő az pont ilyen. A 90-es évek elejének egyik legnagyobb tánczenei himnusza jön most. Érkezik már is a Snap legendás lágere, a The Power, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió
8: приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, jó hűsölést, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
6: A nyitrai csoport Szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld elő életrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Vízkorlátozást vezettek be Nagyrábén. Budapesten és további 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. Fajlagosan drágábbak a mini lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábén, szombaton értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A mintegy 2000 fős településen olyan szinten megnőtt a vízhasználat, hogy a települést ellátó tározó majdnem kiürült. A nyomás csökkenés miatt alig csordogált a víz a csapból, a helyiek szerint napközben sem főzni, sem mosni nem tudtak. A hőség miatt növekedett meg a vízfogyasztás a településen, a vízmű ezért rendelte el a korlátozást, mert attól tartanak, hogy kiürül a 3 másik települést is ellátó víztározó. A Magyar Vízközmű Szövetség úgy véli, több tucat másik olyan település lehet, ahol problémákat okozhat a nyári vízellátás. Ismét tűzgyújtási tilalom van Budapesten és további 5 vármegyében. A Nébih tájékoztatása szerint a korlátozás a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyét érinti újonnan, de több más térségben továbbra is érvényben marad. A hatóság szerint az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a növényzet rendkívül kiszáradt, ezért magas a tűzveszély. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. A saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de a hatóság inkább gázégő vagy elektromos grill használatát javasolja. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a magyarországi ingatlanpiacon. A rövid távú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. A mini lakások vidéken is egyre népszerűbbek. A legfeljebb 25 négyzetméteres lakások a vármegyeszékhelyeken is megjelentek a kínálatban, nagyjából 20 millió forintos belépővel. Négyzetméter áruk jellemzően 20-30%-kal alacsonyabb a budapesti szintnél. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért, négyzetméterenként pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát ezek az apró lakások, írja az MTI. A Magyar Nemzeti Bank ingyenes, egyszerűen használható önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával, a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható akár konkrét piaci szereplőknél is. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Közölték, a kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10-15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik.
4: Rádió Antrit időjárás.
9: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
10: 13 óra is elmúlt már, szól az Antrit, benne a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, ezt a délutánt is együtt töltjük, túléltük a hétfőt, itt van hát a kedd. Kezdésként pedig hozom is a legnagyobbakat. Énekel a House of Glass, ez a Disco Town.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban.

0: vannak a legnagyobbak, a ma kedvenceim, meg a tegnap slágere is itt az Antriton, 13 óra derekán járunk, úgyhogy gyorsan köszöntöm is a Zoltánokat, mert hogy ők ünneplik ma a névnapjukat. A név eredetéről pedig azt érdemes tudni, hogy egy arab eredetű ősi magyar személynév, ami török közvetítéssel került a magyarba, az arab szultán, szultán, vagyis szultán szóból származik. A hangváltozás oka pedig, hogy a régi magyarban a sz hangot a z betű jelölte, és ez az íráskép alapján is elkezdték aztán megváltoztatni, és illet végül Zoltán jelentése uralkodó fejedelem. Aztán nézzük, hogy kik ünneplik ma születésnapjukat. Például Pálinkás Csabi, rádiónk egyik tulajdonosa, de ma ünnepel Kenész György, olimpiai bajnok vízilabdázó, Zinedine Zidane, francia-algériai válogatott labdarúgó, és Duffy, Grammy-díjas velszi énekesnő dalszerző is. Aztán gyorsan átlapozunk az eseményekhez. 1894-ben Franciaországban megalakult a Sorbonnon a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a NOB, Magyarország is a tagja volt. Aztán 1915-ben az első világháború folyamán az első isonzói csatát kezdték az olasz hadsereg támadásával szemben, ugye az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezett. 1961-ben életbe lépett a Nemzetközi Antarktiszi Egyezmény, amely kikötötte a kontinens semlegességét, 2016-ban pedig pontosan 10 évvel ezelőtt népszavazás volt az Egyesült Királyságban az ország Európai Uniós tagságáról. Ezt hívjuk ugye Brexitnek, és meg is szavazták, igaz csak később lépett életbe a kilépés, de már ezen a napon szavaztak róla. Végül pedig 2022-ben Moldova és Ukrajna is megkapta a tagjelölti státuszt az Európai Uniótól. Úgyhogy ez minden, amit a mai napról tudni érdemes, meg persze az, hogy érkeznek a dalok a folytatásban is. Nem sokára énekel Justin Timberlake, ez lesz tőle a Rock Your Body, nem menj sehová.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A 10-szeres Grammy és 4-szeres Emmy-díjas énekessel megyünk tovább, aki az NSYNC egykori frontembereként lett ismert, azóta persze már szóló énekesként is hatalmas utat járt be, most pedig érkezik hozzánk szólódalával. Ő Justin Timberlake és a Rock Your Body.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ariana Grande énekel nekünk, ez volt a No Tears Left to Cry a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között a 13 óránk végén, ez pedig azt is jelenti, hogy érkeznek a hírek, amikből informálódunk, aztán természetesen hozom majd a legfontosabb infokat az utakról is, meg persze a slágereket, Olivia Dean egyik újdonságát, a So Easy-t. Előbb viszont még noszalgiázunk a Venga Boys-szal is. Ezzel várom vissza a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Pali! Hozd már a földnedves betont!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
8: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök. Magyarország 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. 9%-kal lett olcsóbb a kötelező biztosítás az első fél évben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Magyar Péter szerint az alkotmányozási folyamatnak széles társadalmi részvételre, nyilvános vitákra, politikai konszenzusra kell épülnie. A kormányfő elmondta, sem a rendszerváltás átmeneti alkotmánya, sem a 2011-ben elfogadott alaptörvény nem vált a nemzeti közösség egészének alkotmányává. Magyarországnak szüksége van egy olyan alkotmányra, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek valóban a saját átjuknak érezhetnek, hangsúlyozta. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi Ecofin ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárca vezető kitért a referencia kamatstopra is. Mint írta, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással, a megtakarító 93%-a pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni, derül ki az MBH Befektetési Bank reprezentatív kutatásából. A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is. A tavalyi évhez képest 13-ról 19%-ra nőtt azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10.000 forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A felmérés alapján a válaszadók harmada 34%-a rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel, mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve. Jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten. Közben az átlagdíja 9%-kal közel 49 ezer forintra mérséklődtek. A legtöbb kötelezőt egyébként Volkswagen, Opel és Ford márkájú autókra kötötték az idei első fél évben. A kaszkó biztosítások száma is nőtt 16%-kal, az átlagdíj pedig alig változott a tavalyi 168 ezeres átlaghoz képest, idén meghaladta a 170 ezer forintot.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
1: Túl a 14 órán 3 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat az utakról. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Először van ugye egy állandó munkálatunk, aszfaltozás az M6-os autópályán, a 163-as, valamint a 167-es kilométer közötti leálló sávot, illetve forgalmi sávot érinti maga a sávlezárás, ez Bátaszék környékén van, óvatosan tehát, ha arra fele halad. Az M9-es autóúton is munkálkodnak, ott kaszálást végeznek egészen pontosan a bogyiszlói lefelhajtótól át a Dunahídon keresztül az 51-es főút körforgalmáig. Ezen kívül itt Szekszárdon is végeznek munkálatokat, burkolat tisztítást egészen pontosan a felüljárón, illetve a annak fellehajtó ágain. Az a 6-os úton pedig aszfaltmarás van éppenséggel, ez sávlezárást okoz, és Alsónánán is egyéb útkarbantartási munkák miatt félpályás lezárásra érdemes készülni. Ezen kívül még munkálkodnak a 63-as főúton, János Major után Nagy Dorogig kaszálnak, illetve a 65-ösön is Hőgyésznél híd és áteresz javítás karbantartás munkálatokat végeznek. A városra közelítve azt látom, hogy a Damjanics utcától kezd megélénkülni a forgalom ezúttal, végig a főúton a központig, a Szent István tér is egy icipici zsúfolt, illetve a kórházi kápolnánál lévő lámpák is elég jól fogják a forgalmat, teszi ezt egyébként az elkerülőn a volántelepi lámpáknál lévő szakasz is, illetve a Keselyűsi út is eléggé be van dugulva. Rendőrökről is kaptunk bejelentést, például kint vannak a Keselyűsi út végén, úgyhogy ha arra jár, akkor mindenképpen óvatosan, az 55-ös főúton Pörbölynél ott ellenőrizni is szoktak, illetve mérni is, valamint Bonyhádon a Kossuth Lajos utcában van kint a rendőrautó, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Az útinfók után pedig vissza a dalok mellé, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei duruzsolnak tovább a folytatásban, és én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy örök klasszikust, a Venga Boy slágerét hoztam, ez a Boom Boom Boom Boom.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

többé más sosem, ugye? Ha itt lennél velem, meg talán a divatból soha ki nem menő, de alszolt itt az Antréton a Republiktól. Sokan énekelhettük most ezt együtt a melóban, legszívesebben is ugye a kedvesünkkel lennénk. Ebben a melegben, hát amúgy is kinek van kedve dolgozni. Apropó meleg, most egy kicsit beborult az ég, talán nem löki a nap annyira a meleget, de még így is 30 fok felett vagyunk stabilan. Mindjárt hozom majd a pontosabb infókat az időjárásról, meg egy kis játékra is invitálom az éteren keresztül. Előbb viszont még Látó és Luke szórakoztat minket. Ezt tőlük a Lottery, itt a 101-en.

0: Brian Adams, meg a Summer of 69. Mikor szóljon, ha nem nyáron itt az Antriton? 14 óra 33-at írunk. Hát a nagy meleg az itt van a mai napon is velünk, úgyhogy időjárás frissítéssel érkeztem. Már az elmúlt percekben, ugye, ahogy mondtam is, már jöttek felhők, úgyhogy talán a napsütésből kicsit visszavett a napocska, vagy legalábbis eltakarták ezek a felhők. Most megint kisütött a nap, és ilyen változatosan megyünk majd tovább a hátralévő részében is a mai napnak. Egyébként 33 fokot mutatnak a hőmérők, ami valljuk be azért nem kevés, megterheli a szervezetünket rendesen. Sárga figyelmeztetést adtak ki hőségre, úgyhogy erre is figyelni kell. Elmennek majd ezek a felhők, úgyhogy 17-18 óra környékén megint csak kisüt a nap, és erre figyelni kell. Az UV-sugárzás talán most annyira nem fenyeget minket, de mindenképpen óvatosan legyen erre is tekintettel. Lenge, nyári ruhát ajánl az időkép, nagyon fontos, ne süljön meg. Egy szoknya, nadrág, rövid nadrág, póló bőségesen elég a mai napra, és kánikulát írnak majd egyébként a hét folytatásában is, úgyhogy erre mindenképpen így készüljön. A pollen jelentésről gyorsan csak annyit, a pázsitfű félék, a csalánfélék, valamint a gombák vannak közepes spóraszámmal jelen a levegőben, úgyhogy ezekre érdemes figyelni. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor pedig forduljon kezelő orvosához, és akkor ő tud segíteni abban, hogy leküzdje az allergiát. Egész héten nem jön front, ez egy nagyon jó hír, úgyhogy ma is a hőség inkább, ami a humán meteorológiai helyzet meghatározója, elsősorban az idősebbek, szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek nagyon fontos, megterheli a szervezetét maga a kánikula, úgyhogy keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszulét is jelentkezhet náluk, hát figyeljünk rájuk. Nő az infarktusok, illetve a sztrókok esélye, ezt sem szabad elfeledni, a kánikulában pedig úgy általánosan előfordulhat fáradtság, tompaság, dekoncentráltság és könnyen napszúrást, hőgutát is lehet kapni, már amikor ugye kisüt a nap, jelen pillanatban ezt azért nem lehet elmondani. Egy kicsit csökken a füllettség, úgyhogy az élénk északias széllel majd egy szárazabb levegő áramlik fölénk, egyébként az éjszaka folyamán majd 19 fokig hűl a hőmérséklet, és akkor holnap 7 órakor már 21-re ébredhetünk, vagy legalábbis készülődhetünk együtt a melóba. Fontos erősíteni az immunrendszerünket, fogyasszunk tehát sok friss gyümölcsöt és zöldséget, ezt javasolja az időkép, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is oda kell figyelni, és ha már itt mondom, hogy sok folyadékot kell inni ebben a nagy melegben, akkor egy kis aktivitásra is invitálom. Egyes megszólalásaimban igyekszem majd felhívni a figyelmét, hogy igyon velem, kortyoljunk együtt. Egy deci, két deci, egy nagyobb pohár, a mennyiség az igazából mindegy, hisz mindenkinek más az igénye, de a folyadékpótlás az nagyon fontos ebben a hőségben, úgyhogy én is legurítok mindjárt egy pohár friss vizet. Ja, és igen, ezt azért még egyszer hozzáteszem, hogy vizet, mert hogy nem jó ilyenkor az alkohol, meg a cukros üdítők sem. Tartson velem a folytatásban, hidratáljunk hát közösen, és persze szórakozzunk együtt a legnagyobbakkal. A Gypsy Kings húzza a talpal elvalót, ha pedig táncra perdül, akkor mehet is az első adag vizecske. A Bailami érkezik tehát pillanatokon belül. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba ta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkül CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám.
0: Kicsit mulatosra kapcsolunk, jön az a katalóniai gyökerekkel rendelkező, de Franciaországban letelepedett együttes, akik flamenco popdalokat játszanak, a Baliárdó testvérek gitárt pengetnek, Reyesék pedig vokároznak, így áll össze a Gypsy Kings, és jön a Bailame, itt az Antriton.
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: Egy legendás formáció, a Sugar Babes és a Round Round szólt itt a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. A 14 óra utolsó perceit tapossuk, 2 minutum múlva, már ott is vagyunk a 15-nél, amikor is Joli hozza a régió meg a térség legfontosabb híreit, ebből informálunk, de előtte még ne felejtsen el kortyolni egy kis vizet. Újra kisütött a nap, újra itt a hőség, a kánikula jobban löki a meleget az idő, úgyhogy egy kis pohár, 1 deci, 2 deci, fél liter, teljesen mindegy, kortyoljon egyet velem, én is kortyolok egyet, és akkor így megyünk tovább a folytatásban. Meghagyjuk majd a dalt Gáspár Lacinak a hírek után. Hát jégeső zivatar nem lesz, a Panic at the Disco viszont énekel még. A High Hopes-ra indulunk, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
5: Csavar, zár, vasalat! Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Szombaton strandnyitás? Leköszön a Szexárdi Rotary Klub elnöke. Az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. június 23-án, kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Egy rendőr lélek jelenlétének és kommunikációs készségeinek köszönhetően sikerült megmenteni egy 19 éves férfi életét Hőgyészen. A fiatal szombat éjjel mászott fel a hőgyészi iskola udvarán álló, használaton kívüli közel 40 méter magas kéményre, és azt mondta, hogy leugrik, ha bárki a közelébe megy. Hiába próbálták meggyőzni a barátai és a családtagjai, nem volt hajlandó lejönni. A helyszínen a rendőrök végül egy tapasztalt kollégájuk, Hegedűs Bálint rendőrőrnagy, a Tamási rendőrkapitányság nyomozó alosztály vezetőjének segítségét kérték, aki korábban krízis helyzetek kezelésére szolgáló kommunikációs technikákat sajátított el. Telefonon beszélgetett a fiúval, türelmesen meghallgatta, és hosszú perceken át próbálta megnyugtatni. A beszélgetés végül eredményre vezetett, a fiatal elállt a szándékától, és biztonságban lemászott a kéményről. Ezt követően a mentők kórházba szállították. Az eset ismét rámutat arra, milyen fontos szerepe van az odafigyelésnek, az empátiának és a megfelelő kommunikációnak krízis helyzetekben. Sokszor egy segítő kéz vagy egy támogató beszélgetés is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki újra reményt találjon és segítséget fogadjon el. Sokan keresték meg az elmúlt hetekben a Szexárdi Családbarát strand és élményfürdő nyitása miatt dr. Sárosi Józsefet, tudtuk meg Szexárd országgyűlési képviselőjének Facebook oldaláról, aki azonnal egyeztetést kezdeményezett Dala Tamással, az állam tulajdonában álló üzemeltető Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT Nemzeti Sportuszodák igazgatójával. És mint kiderült, sajnos sem Horváth István volt országgyűlési képviselő, sem a Fidesz kormány nem gondoskodott róla, hogy a kormányrendeletben meghatározott üzemeltetési költség a költségvetésbe kerüljön. Bár szerződés formájában 1,5 milliárd forintot ígértek az üzemeltetésre, amelyet jóvá hagyott az akkor még sportot is felügyelő Honvédelmi Minisztérium, a valóságban ez az összeg áprilisig nem érkezett meg, és be sem tervezték az idei költségvetésbe. A képviselő értesült arról is, hogy az uszoda építése során tönkrement a strand locsoló rendszere, és a szivattyú rendszer sem működött. Végül az NSU belső forrását csoportosítással előteremtette a szükséges pénzt a javításokra és az előkészületekre. A Nemzeti Sportügynökségtől kapott tájékoztatás szerint a szexárdi családbarát strand és élményfürdő nyitása június 27-ére várható. A strandbelépők árai előre láthatólag nem emelkednek. A Siposmárton sportuszodát garanciális javítások és vízcsere miatt július végén be kell zárni. Ezek a munkálatok várhatóan 2 hetet vesznek igénybe, így az uszoda újranyitása augusztusra várható. Az NSU kéri a szexárdiak és a környékbeliek türelmét, megértését és támogatását ebben az átmeneti időszakban. Meggyőződésük, hogy a most elvégzett munkák és a vállalt fejlesztések a közösség érdekét szolgálják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a fürdő ismét méltó találkozási pontja lehessen a városnak. Hát így legyen. Gerje megkapta azt a támogatói okiratot, miszerint a településen belül egy útszakasz mellett közvilágítást tudnak építeni. A beruházás részleteiről Rományi Károly polgármester beszél.
7: Nagyon-nagyon örültünk annak, amikor megkaptuk a támogató jogiratot, azzal kapcsolatosan, hogy Gerjenben egy útszakasz mellett közvilágítást tudunk építeni Gerjennek a belterületén. Ez az útszakasz pedig Gerjent a Paksi atomerővel összekötő útszakasz melletti területen valósult meg maga a beruházás. Itt ez egy hiányzó dolog volt a település életében, mert hogy azért ezen a szakaszon kerékpárral is közlekednek, gépjárműforgalom is van, hát a gyalogos közlekedés az viszonylag kevesebb, de most, hogy a ROK találkozó elé éppen odaérünk, a ROK találkozó időszakában azért nagyon sok gyalogos közlekedés van ezen az útszakaszon, és kifejezetten örültem ennek a pozitív elbírálásnak, hiszen lehetővé tette azt, hogy egy Gerjenben újszerű dologgal is kísérletezzünk, napelemes lámpatesteket helyeztünk el, ami 2 dologból nagyon-nagyon jó, és én nagyon-nagyon örülök. Az egyik az, hogy van egy energiatakarékossága ennek, hiszen nem hálózati áramot használunk fel, hanem a maga a napelem, illetve az akkumulátor által eltárolt energiát használja föl maga a világításnak a megvalósulására, illetve meg tudunk takarítani egy kisebb összeget, tehát azáltal, hogy gyakorlatilag a beruházás ugye elkészült, nem jelent többletköltséget maga az üzemeltetési szakasza, és kifejezetten örültem ennek. A tegnapi napon egyébként leteszteltük, itt az elmúlt időszakban nézegettük, és hát kifejezetten jó a fényerő is, ami számomra egy szintén egy nagyon pozitív csalódás volt, mert azért minimális fenntartással kezeltem azért ezt a fajta technológiát, de teljesen megnyugodtam, és megállapítható volt, hogy az egyik legnagyobb fényerőt adó útszakaszunk lett, vagy lámpatestek, és most a legjobban megvilágított útszakaszunk lett itt a településen belül, úgyhogy nagyon hálás vagyok a döntéshozóknak, és hát bizakodom benne, hogy a későbbiekben is hasonló beruházásokat tudunk végrehajtani a településen.
6: Napról napra más képet mutatnak a Paksi atomerőmű 2 új blokkjának munkagödrei. Az 5. blokkban vasat szerelnek, betonoznak, készül a nukleáris sziget épületeinek közös alaplemeze. Szükség esetén 24 órában dolgoznak a gépek és szakemberek. A 6. blokkban 23 méteres mélységig termelik ki a talajt. A tervezési szint egyre közelebb, már több mint 60%-át kiemelték a szükséges földmennyiségnek. A 2 új blokk létesítésének mért földkövei közül eddig 765 teljesült, ez a teljes mennyiség 26%-át jelenti. A Rotary Club Szexárd fennállásának 28. charter ünnepségét tartják június 27-én szombaton. Az eseményről Zsámpoki Árpád leköszönő elnököt kérdeztük.
8: A szexárdi Rotary Club történetében mindig jeles alkalom az évvégi zárszámadás számvetés. Így lesz ez idén is, immár 28. alkalommal, amikor a klub végig tekint és értékeli az elmúlt mögöttünk lévő időszakot, és ugyanakkor megismerkedik egy új év új programjával és új vezetőjével, elnökének gondolataival is. Így volt ez mindig, és most is nagy várakozással készülünk erre az eseményre, amelyik június 27-én délelőtt kerül sor. A programunk úgy alakul, hogy 11 óra előtt találkozunk a Vármegyeház előtt, és megkezdjük az ünnepségünket. A korábbi éveknek megfelelően hagyományait megtartva fúvós köszöntő hangzik el. A hímuszok elhangzása után van a klubunknak egy költő egyénisége, Morzsa András. Ő tolmácsolja a saját versét, amelyet az ünnephez ért meg. Aztán sor kerül a valóságos tartalmi résznek a megkezdésére. Leköszönő elnök, hát jelen pillanatban jó maga, összegző gondolatokat mondok el a 2025-26-os év tapasztalatairól. Szeretnénk átadni a elismeréseket, is, a legjobban dolgozó klub tagjainknak, és utána kerül sor a elnöki láncnak az átadására. A leköszönő elnök az új elnök Sas Erzsébet nyakába akasztja majd a láncot, és ezzel átadja a munkának, a megbízatásnak a vezetését, és a nehézségek

0: Várunk már a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei szólnak az utolsó munkaórában is. Itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, és a Panic at the Disco slágerét hozom elsőként. Ezt tőlük a High Hopes.
1: Rádió Antrit. FM 105. Ez a Rádió

Natalie Imbruglia és a torna, amit hallott itt az Antriton. Szuper jó, hogy ebben a hőségben is együtt rádiózhatunk. A nap is újra kisütött, a melónak is mindjárt vége. Na jó, még durván 40 perc hátra van belőle, de addig is, ha menne valahova, akkor figyelje magára, védje bőrét fényvédőkrémmel, akár vagy egy sapkával, kalappal, és nem lesz akkor gond utána. Én pedig még a dalokkal igyekszem elütni a hátralévő időt, a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, amik érkeznek folyamatosan itt a Rádió Antriton. Egy kicsit új, egy kicsit régi, ez most éppen Katy Perry, meg a Firework.

0: Kámra, az egyik újdonsága a Hug Yourself szólt itt az Antréton a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. Hamarosan már 3:30 üt az óránk, úgyhogy mozi műsort hoztam, mert hogy ma kinyitott az Agora mozi, és már várják is 17 órától a filmek szerelmesét, a vibráló szerelemmel egészen pontosan, egy francia vígjátékkal 95 percet, úgy készüljön rá, hogy nem olyan sok idő, átlagos filmidő, ez a másfél óra durván, utána pedig 19:30-tól a szürke zónát vetítik, ami egy angol-amerikai akciófilm. Guy Ritchie legújabb filmje egyébként, ő rendezte, ugyanis Henry Cavill játssza a főszerepet, a mindig bevetésre kész, a világ árnyékos oldalán élő és tevékenykedő elit ügynökök titkos csapatáról szól, akik befolyásukkal éppen olyan könnyen elérnek bármit, mint automata fegyverekkel és nagy erejű robbanószerekkel. Ez tulajdonképpen a történet bevezetője, 19:30 tehát a Szekszárdi Agora moziban, szekszardagora.hu, itt tud még bővebb információk birtokába kerülni, és ha már arra jár, akkor érdemes előtte beugrani a messziről jött gyökeret vert kiállításra, ami a 23. országos fazekas pályázatnak a kiállítása tulajdonképpen, a Művészetek Házában tekinthető meg, és már nem olyan sokáig, június 27-ig látható, úgyhogy mindenképpen érdemes bemenni a nyitvatartási időben. Ma például pont megteheti. Mi pedig megyünk tovább a dalokkal, érkezik majd a kis, hogy nagy hanggal Anastasia és az I'm Not Love, aztán természetesen azt se felejts el, hogy kortyoljunk egyet. Ebben a nagy hőségben kell egy kis felfrissülés, 1 deci, 2 deci, egy nagyobb pohár víz. Kortyoljunk egyet közösen, frissüljünk fel, aztán jön is Anastasia, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő énekesnő nem véletlenül kapta a kis, hogy nagy hanggal beszenevet, alacsony termete miatt illetik így. Többször is járt egyébként Magyarországon, először az Arany Zsiráf Gála sztár fellépője volt, ahol előadta I'm Not a Love dalát, amivel hozzánk is érkezik. Ő Anastasia, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: Madonna és Sabrina Carpenter közöse a Bring Your Love, egy nagyon friss nóta szólt itt az Antréton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között. A 15 óra utolsó perceiben járunk, ez pedig azt jelenti, hogy vége a melónak, a szerencsésebbeknek persze. A hagyományos munkaidőből mondhatnám azt is, hogy kicsöngettek, bár iskola az ugye már nincsen, és természetesen majd ehhez kapcsolódóan hozom a legfontosabb információkat az utakról is, és vissza a dalokat a folytatásban. Egy szintén nagyon friss felvétellel kezdünk majd, Leoni és Scalum Cut közösével, ez lesz a Stay a hírek után. Stay for a minute, stay for the pain. Dance on the fire, drowning in the rain. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Figyelem! Tolna vármegye. Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal. Rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
7: Pali! Hozd már a földnedves beton!
8: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
7: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
8: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
7: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
8: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
9: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukoricatermelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot, derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Állam kincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondás szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítették. fenyegetésmentes. Sikeresen lezárult a Kerecsen-Solymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsen-Solymok fiókák gyűrűzés és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor.
1: Rádió Antrit időjárás.
10: Szerdán már egészen minimális esély lesz futó záporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt, 3 perccel itt vagyunk az Antriton, a legfontosabb közlekedési infókkal érkeztem, megnézzük gyorsan, hogy mi a helyzet a környéken. Vannak állandó munkálatok, amik miatt bizony-bizony figyelni kell, hogyha éppenséggel közlekedik, mondjuk az M6-os autópályán, ahol aszfaltozás zajlik, emiatt a leálló sávot és egy forgalmi sávot is lezárták 4 km hosszan a 163-as és 167-es kilométerek között, ha egészen pontos szeretnék lenni, a Budapest felé tartó oldalon van a korlátozás, ez egyébként nagyjából Bátaszék vonalát érinti. Ezen kívül még van munkálat a 6-os főúton, aszfaltmarást végeznek, úgyhogy ez is sávlezárással járhat, Bonyhád, valamint a megye határ között találkozhat vele, és ha Alsónálna felé vezet az útja, akkor ott is útkarbantartási munkálatok miatt félpályás lezárásba futhat bele. Ezen kívül más nincsen, úgyhogy gyorsan közelítek a városra, ahol azt látom, hogy az újvárosi templom előtti szakaszon élénkült meg igazán a forgalom, a Damjanics utcában egy icipicit, illetve a volt Skála áruház előtti kereszteződésben. A központtól keletre a Szent István tér zsúfoltabb, illetve a kórházi kápolnánál lévő kereszteződés is. Az elkerülőn a volántelepi lámpák fogják a forgalmat, ahogy szoktak, és ilyenkor azért nehézkes haladni a Csatári torok környékén, legfőképpen ugye a körforgalomban. Rendőrökről kaptunk bejelentést több helyről is, például Szekszárdon a Kesélyüsi út végén vannak kint, és ott méricskélnek, úgyhogy óvatosan, ha arra menne, az 55-ös főúton Pörbölyön találkozhat a rendőreivel, valamint az 56-oson is, még a bátaszéki körforgalom előtt. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, majd dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re, egyéb iránt pedig vezessen óvatosan, körültekintően, és persze türelemmel. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 101.
0: A közlekedési infókat kifiléztük, a dalok viszont még hátra vannak, itt az Antriton szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, a következő két óránkban pedig egy kicsit már hangolódunk az estére. Leoni és Kellum közösével indulunk, ezt tudjuk a Stay!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

A The Chainsmokers és Emily Warren közösét hallotta, ez volt a Side Effects, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. Örülök, hogy itt van velünk, és együtt szórakozunk, együtt nosztalgiázunk egy kicsit a dalokkal. Nico és Vince közösével például, ez már az Am I Wrong? A 101-en.

0: Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood. Az Édenbe kalauzoltak minket 16.34-kor itt az Antriton, a ma kedvenceid, meg a tegnap slágerei között járunk június 23-án, és ránézünk gyorsan az üzemanyag ára változásokra, mert hogy azt már tudjuk, hogy ma megszavazták a parlamentben a védett árak kivezetését. Egyébként azt mondta a kapitány István, a gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti vitában, hogy ahol lehet, ki kell vezetni Magyarországot a válság üzemmódból, itt az idő, hogy visszatérjen a normális működés, amennyiben persze a piaci felvételek erre lehetőséget adnak. Úgyhogy mivel lement, na jócskán lement a védett ár alá a benzin, illetve a gázolaj ára is, így kivezetik azokat. Egyébként pedig holnaptól 6 forinttal olcsóbban lehet tankolni a gázolajat, vagy legalábbis annyival lesz olcsóbb a beszerzési ára, és azt sem érdemes elfelejteni, hogy több mint 30 forinttal mérséklődött egyébként nagykereskedelmi szinten az elmúlt időszakban mind a dízel, mind egyébként a benzin ára. Ezen felül nagyon fontos információ, még ha már az autóban ülünk, akkor itt a nagy melegre való tekintettel nem szabad senkit az autóban hagyni, nagyon fontos, se embert, se gyermeket, se állatot, senkit nem lehet a forró tűző napon hagyni az autóban, még akkor sem, hogyha le van tekerve egy picit az ablak, mert nagyon könnyen be tud melegedni ez a kicsi hely, úgyhogy ha ilyet tapasztal, és valakit lát az autóban bezárva, akkor mindenképpen tárcsázza a 112-t, ezt mondják a szakértők is. Egyébként, ha már hőség, olyannyira meleg van odakint, hogy történelmi mélyponton 50 cm körül van a Velencei tó mélysége, egyes strandok pedig ki sem nyitnak idén nyáron. A Magyar Kerékpáros Klub elnöke vasárnap egyébként át is sétálta a tavat. Úgyhogy brutális, milyen meleg van. Apropó meleg, kortyogjunk egyet együtt, ha csak keveset, ha csak sokat, teljesen mindegy, egy kis frissítő víz mindig jól esik, ahogy a dalok is a folytatásban. Will Smith és a Gettin' Jiggy With It, ezzel is megyünk tovább, addig pedig ígyunk egyet, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban jön Will Smith, aki főként nem a hangjáról, hanem filmjeiről lehet ismerős. Men in Black, Sötét zsaruk, Rossz fiúk, vagy a Richard király, amiért Oscar díjat is kapott, csak hogy párat említsek. Most viszont énekelni fog ezt a Gettin' Jiggy With It, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Avicii és Konrád szívvel közöse a Taste the Feeling szólt utoljára itt az Antriton. 16 óra végén járunk már, 2 perc múlva 17, ez pedig azt is jelenti, hogy fokozatosan megyünk bele az estébe. Természetesen ehhez is párosulnak majd a következő órában a legnagyobb dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. A Back to Black teszi fel a kérdést, miért nem hiszed el azt, hogy szeretlek? Előbb viszont még a Coldplay és a BTS közöse érkezik. My Universe, ez is szól majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
7: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
8: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobpepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
9: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai béke megállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csak nem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetésű ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 ezer, míg a másik orvos 200 ezer forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például fél egy és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
0: Az utolsó óránkba léptünk már, 17-et is túl vagyunk, Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig bekészítve az utolsó közös 60 percünkbe is. A Coldplay és a BTS közösével indulunk, ezt tudjuk a My Universe.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Jonas Blue és Dakota közös a pörgött itt az Antriton. Ez volt a Fesztkára ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, ahol az ilyen újabb nóták mellett korábbi felvételeket is játszunk. Érkezzen hát egy magyar duó, akik továbbfokozzák a lassan estébe lépő, átlépő délután hangulatát. A Bombon énekel, ez az Érezd magad jól!

0: Represent Cuba, mekkora dal volt ez, te jó ég itt az Antriton, 17 óra 34-kor a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között egy icipicit nosztalgiáztunk, de most már nem nosztalgiázunk, hanem inkább nézünk előre, mert hogy a holnapi nappal, illetve már a mai nappal az országos tiszti főorvos meghosszabbította a hőségriasztást. Nagyon fontos, péntek éjfélig másodfokú riasztás van tehát érvényben, szombattól jövő keddig pedig már harmadfokú a riasztás szintje. Egyébként az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató előrejelzése alapján a ma 24 óráig érvényben lévő másodfokú hőségriasztást hosszabbította meg ugye péntek 24 óráig, és a tekintettel a hőség fokozódására egészen szombatig 27-ig, illetve onnantól, mikor megszűnik a másodfokú hőségriasztás, érkezik majd a harmadfokúra emelés, és további részletek pedig klimatizált helységek listája is megtalálható a katasztrófa védelem oldalán, a katasztrófavédelem.hu-n, hogyha esetleg beleesne ebbe, és valamerre menne a harmadfokú hőségriasztásban, mindenképpen érdemes ezzel is tisztában lenni, meg persze olyanokkal, hogy senkit és semmit nem hagyunk az autóban, a forró autóban, pláne kisgyereket, vagy esetleg idős embert, állatot, mert bizony pillanatokon belül be tud forrósodni az egész, és életveszélyes helyzet is ki tud alakulni. Ha ilyet lát, akkor mindenképpen csörögjön a 112-es segélyhívónak, és akkor segítenek kiszabadítani onnan azt, aki belett oda zárva, vagy éppenséggel bent ragadt. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, észben kell tartani a hőségre való tekintettel, azért ilyenkor sok mindent, legfőképpen ezeket. Meg persze azt is, hogy jönnek majd a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez már a folytatás, a Vár Republic és a Need Your Love, ez is szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban zenél az az amerikai poprock együttes, akik legutóbb 2022-ben jártak Magyarországon, de talán nem vagyok egyedül azzal, hogy jöhetnének még. Tavaly pekünkre sajnos szó szerint körbe turnéztak minket. Ők a Vár Republic és a Need Your Love itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Metallica klasszikusan Nothing Else Matter, ami szólt utoljára itt az Antriton a 17 óra perceiben, mert hogy már a 18-hoz közeledünk, ez pedig azt is jelenti, hogy már a véget ért a mai mandátumom. Holnap reggel Dávid érkezik, ő vele kezdheti a reggelt, 7-kor csatlakozik hozzá Vali, a napját is faggatják, 8-tól pedig az ön véleményére is kíváncsiak lesznek, hogy mi a kérdés, az hamarosan kiderül 18 órakor a Facebook oldalunkon. Hozzá is szólhat a témához, vagy akár csöröket holnap reggel 8 és 9 óra között a 74-es körzet 444-444-es számon. Én szokás szerint 13 órakor járulok újra a mikrofon elé, onnantól rádiózhatunk tehát újra együtt. A ma kedvenceit meg a tegnap slágereit itt hagyva a folytatásban, megköszönöm mai figyelmét, és kívánok jó szórakozást, meg szép estét. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvényt. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630-883-83-51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-áig várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Sólyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az új úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozásoknak március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissulést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.
7: Ez a Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal. Rock legendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklór forgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
6: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Nógrádban is aszbeszt szennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek rizs és liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbeszt szennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori petőfibányai aszbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel petőfibánya, lőrinci és sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor rizs és liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35 ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerőségi mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint két hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szexárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szexárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
3: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukorica termelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot, derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Állam kincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondás szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítették. Sikeresen lezárult a Kerecsen Solymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MT-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsen Solymok fiókák gyűrűzésére és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást, az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai békemegállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csak nem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetésű ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: koncert, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-áig várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Sólyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sólyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza kormány most nem akar végrehajtani.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nógrádban is aszbesztszennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek Rizs és Liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbesztszennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel Petőfi bánya lőrinci és sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és Liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor Rizs és Liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35 ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvett a kapcsolatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerőségek mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.